0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Jövőre sem lesz olcsóbb a gázolaj, romboló bombát találtak, kezdődik a Margó Irodalmi Fesztivál. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Feszes maradhat a dízelpiac, jövőre is drága maradhat a gázolaj. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint a háborúk és a finomítók termelésének visszaesése miatt kevesebb üzemanyag kerül a világpiacra, miközben a készletek is fogynak. A magas dízelárak a fuvarozást, és ezen keresztül számos terméket is megdrágíthatnak. Közben a világgazdaság lassul, így összességében kevesebb olaj fogyhat. Az energiaügynökség tagállamai ezért tartalékok felszabadításával próbálnak növelni a kínálatot és visszafogni az árnövekedést. Vasárnap lezárják a 18. kerület egy részét. A tűzszerészek egy második világháborús rombolóbombát hatástalanítanak. A szovjet katonai eszközt az Üllői út 404 szám alatt találták, de az állapota miatt nem lehet biztonságosan elszállítani. A művelet idején vasárnap reggel csak nem 200 méteres körzetben lezárják és kiürítik a területet. Kitárja kapuit a nagy közönség előtt a budapesti igazságügyi palota. 4 napra megnyitják a látogatók számára. Az épület október 20-a és 23-a között átadásának 130. évfordulója alkalmából ingyenesen megtekinthető. Az 1896-ban átadott műemlék felújítása még tart, de a legfontosabb történelmi terek már visszanyerték eredeti megjelenésüket. Idén 15 éves a Margó, ezt is ünnepeljük mától vasárnapig a Nemzeti Táncszínházban. Az őszi Margó Irodalmi Fesztiválon díjnyertes külföldi szerzők és a kortárs magyar irodalom meghatározó alkotói mutatják be legújabb könyveiket, esténként pedig irodalmi zenei produkciók várják a közönséget. A rádiónknak Valuska László, a fesztivál igazgatója beszélt az eseményről.
2: Egész évben valamilyen formában ünneplünk. Idén a csúcsesemény, hogy október 17-én szombaton csinálunk egy gála műsort. Egy csomó számunkra kedves és fontos szerzőt hívunk el. Sok irodalmi szöveg lesz, meglepetések. Így próbáljuk meg egy kicsit ünnepelni a Margót, aminek az az idei jelmondata, hogy 15 éve egy csapatban olvasunk.
1: Felszakadozik a felhőzet, és sok napsütés ígérkezik. Csapadék nem valószínű, 17 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap jó részt derűs idő vár ránk, csak keleten fordulhat elő jelentéktelen eső. Hajnalban ismét lehetnek párás, ködös körzetek. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul országszerte. Szombaton az ország keleti harmadán és az Alpok alján erősen felhős, máshol napos időre van kilátás. A légmozgás csillapodik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz.

0: veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek, légy.

0: oldalon. Úgysem élhetünk örökké, egy percig lennék oldalon.
1: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
2: Keresik a város idei karácsonyfáját. Fehérvári rádiós szakembert választottak a média tanácsba. Számos betegség megelőzhető alapos kézmosással. Jó reggelt kívánok, Pap Klaudia vagyok. Idén is várják a felajánlásokat Székesfehérvár karácsonyfájára. A városgondnokság olyan szép, formás, legalább 7-8 méter magas fenyőt keres, amely már kinőtte a helyét egy családi ház kertjében. Fontos feltétel, hogy a terület daruval megközelíthető legyen, és a fa sérülésmentesen kiemelhető maradjon, közölte a város portálja. Egy ekkora példány súlya ugyanis akár a 2 tonnát is elérheti. A kiválasztásnál arra is figyelnek, hogy a munkavégzést ne akadályozzák a légvezetőket. Aki szívesen felajánlaná a növényt, annak a helyszínről és a fenyőről készült fényképeket el kell küldeni a városgondnokság parkfenntartási e-mail címére. A média tanács tagjává választották a fehérvári rádiós szakembert, Radecki Andrást. Az országgyűlés október 13-ai döntése értelmében a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense 4 évre 2030-ig kapott megbízatást, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság közösségi oldala. A szakember több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a rádiózás területén. Pályafutása során alapítója és 24 éven át vezetője volt a Fehérvár Rádiónak, az elmúlt másfél évtizedben pedig vezérigazgató helyettesi pozíciót töltött be a rádiós szektorban. 2 cikluson keresztül irányította a Helyi Rádiók Országos Egyesületét, amelynek jelenleg tiszteletbeli elnöke. Teljes burkolatfelújítás kezdődött a 81-es főút magyaralmási szakaszán. A Magyar Közút tájékoztatása szerint Fejér megye egyik legrosszabb állapotú útrészét mintegy 1,1 km hosszan újítják meg. A munkálatok során a régi aszfaltot lemarják, majd új kopóréteget építenek be, közel 2200 tonna anyag felhasználásával. Az aszfaltozás megfelelő időjárás esetén október 22-ig tart. Ezt követi a patkaépítés és az útburkolati jelek festése. A beruházás várhatóan a hónap végére készül el. Addig 40 km/h sebességkorlátozásra, előzési tilalomra és félpályás forgalomkorlátozásra kell számítani. A járműveket jelzőrök irányítják, teljes útlezárás pedig csak rövid időre, a munkagépek be- és kiállásakor várható. Az arra közlekedőknek hosszabb menetidővel érdemes számolniuk. Megvan az ország kedvenc erdei szálláshelye. Lezárult a közönségszavazás. A Soproni hegységben található Muk turistaház lett az év turistaháza. A megújult létesítmény a voksok több mint 40%-át gyűjtötte be a 10 döntős közül. Erről Bántakács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónkban.
3: Összesen 9005 szavazat érkezett be a 10 döntős természetközeli szálláshelyre. A győztes 3656 szavazatot kapott, tehát elég nagy fölénnyel nyert. Az év turistaháza kampány célja, hogy megmutassuk azt, hogy a turistaházak már sok esetben kényelmes, modern, korszerű és akár többnapos kikapcsolódásra is alkalmas szálláshelyek, miközben megmaradt a természetközeli hangulatuk. Ezek a helyek kiinduló pontot is adhatnak egy aktív hétvége megtervezéséhez, kiránduláshoz.
2: Továbbra is igényelhető a 25 000 forintos egyszeri támogatás a 18 éves székesfehérváriak számára. Az önkormányzat idén vezette be az esélynövelést segítő juttatást, amely a fiatalok önálló életkezdését segíti. A visszanemtérítendő összegre azok jogosultak, akik állandó lakcímmel rendelkeznek a városban, és 2026. január 1-én vagy azt követően töltik be a nagykorúságot. A kérelmet a 18. születésnapot követő naptól számított, második hónap utolsó napjáig lehet benyújtani, számolt be róla a város oldala. A szükséges nyomtatvány Székesfehérvár hivatalos honlapjáról tölthető le. Kőzuzalékot szállítanak a székesfehérvári temetőkbe a sírhelyek gondozásához. A városgondnokság közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint összesen 22 köbméter zúzott követ helyeznek el a város 9 önkormányzati fenntartású sírkertjében. Az anyagot a bejáratok közelében, a közlekedést nem akadályozó területeken rakják le, ahonnan a látogatók a sírok környezetének rendbetételéhez használhatják fel. Kőzuzalék többek között a Béla úti, a Csutora, a Hosszú a Szedreskerti és a Fecskeparti temetőbe is kerül. Az intézkedés a közelgő ünnepi időszakra való felkészülést segíti. A Városgondnokság arra kéri az érkezőket, hogy a szállítással érintett területeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ma van a kézmosás világnapja. Az egészségünk megőrzéséhez fontos az alapos, szappanos kézmosás. Ez legalább 20 másodpercig tart és a teljes kézfejet érinti. A megfelelő kézhigiéniével számos betegséget megelőzhetünk, mondta a rádiónknak Szeberényi Katalin, az NNGK közegészségügyi és járványügyi felügyelője.
4: A kezünk egy közvetítő szerepet játszik lényegében a fertőzések terjesztésében. A WHO 2025-ben megjelentetett kiadványában, külön tanulmányban igazolta azt, hogy ez számszerűsítve hogyan is mérhető. Az ilyen hányás hasmenéses megbetegedése tekintetében akár az előfordulási gyakoriság 30%-kal csökkenthető, még a felső légúti megbetegedések szerepében 17%-kal.
2: Elkészült a székesfehérvári virágóra őszi beültetése. Az ágyásokba több mint 2000 tő árvácska, több száz tulipán és díszhagyma, valamint a fagyokat jól tűrő díszkáposzta került. A növények május elejéig díszítik a város egyik látványosságát, ezt követően egynyári virágokra cserélik őket, írja a város oldala. A mutatókat a napokban Kovács András óramester szereli vissza, így a virágóra az első havazásig, de legkésőbb december közepéig ismét mutatja majd az időt. Hetedik alkalommal tartják meg a töltött káposzta fesztivált Velencén. A Korzó október 23-a és 25-e között ad otthont a háromnapos eseménynek, amelyen a hagyományos magyar ételek és a családi programok kerülnek a középpontba, írja a FEOL. A látogatók különféle töltött káposztákat és házias ízeket kóstolhatnak meg. A gasztronómiai kínálat mellett a gyermekeket is számos élmény várja. A helyszínen Fejér megye legnagyobb légvárparkja, valamint Magyarország szebbként hirdetett körhintája is helyet kap. Csak megbízható helyről rendeljünk tűzifát. Erre hívja fel a figyelmet az országos erdőrendészeti főfelügyelő. Legyen gyanús, ha túl olcsón árulják, valamint a postaládákba bedobott szórólapok ára is legyenek irányadók. Nagy Dániel rádiónknak elmondta, a Nébi honlapján található egy ellenőrző lista, amelyen a regisztrált legálisan árusítókat sorolják fel.
5: Ha beütjük a keresőprogramba azt, hogy EUTR és tűzifa, vagy Nébik és tűzifa, akkor megtaláljuk ezt a tűzifa vásárlás ellenőrző listát. Ez a szám, ez ahhoz szükséges, hogy valaki jogszerűen forgalmazzon, árusítson tűzifát. Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és természetesen a honlapon van egy olyan alkalmazásunk is, tűzifát okosan alkalmazás néven, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodó tűzépek, akik tűzifát árusítanak.
2: Gárdony ismét csatlakozik a Teszed országos akcióhoz. Október 18-án három találkozási pontról indulhatnak az önkéntesek a Vörösmarty és a Határ utca kereszteződésétől, a polgármesteri hivataltól, valamint a Vasút utcai büfésor végétől, írja a település közösségi oldala. A szemétszedéshez kesztyűt, zsákot és kötőzőanyagokat biztosítanak. Csak olyan hulladék gyűjthető, amely kézzel biztonságosan felszedhető és elszállítható. Építési törmelék, festék, gyógyszer, autóalkatrész, elektronikai berendezés, gumiabroncs, bútor és zöld hulladék nem kerülhet a zsákokba. Jelentkezni október 15-ig lehet. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. A több órás napsütést időnként komoly felhők zavarják, csapadék azonban nem várható. A mérsékelt északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban sem érkezik jelentős légköri front. Vasárnapig lényeges változásra nincs kilátás. A hűvös, néhol hideg reggeleket az évszaknak megfelelő nappali felmelegedés követi.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Hello, szép jó reggelt kívánok az év 288. napján, 77 nap múlva vége 2026-nak. Október 15-e van, csütörtök, sok boldogságot kívánok a névnapos Terézeknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 4 perc múlva, 4:07, jó reggelt, Maxim Levente vagyok. Avril Lavigne és a Skater Boy szól már is, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: Best FM, a legjobb zenék, a legfrissebbek az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Szinte borítékolható ma is az óriási torlódás az M0-ás déli szektorán az M1-es felé. A Nagy-Duna hídon a 4-ből 2 sávot lezártak október 20-áig hídkarbantartás miatt. Rendszeres a több kilométeres, akár 10x kilométeres dugó. Mi a helyzet most? 0620 55 55 155. Közben a Destiny's Child dalát indítottam el. Ez a Bootylicious a Besten.

0: a mesét. Best FM, a legjobb zenék. Több világnapja is van egy évben az ölelésnek, de lehetne akár még több is, sőt lehetne akár minden nap az ölelés világnapja. Az egyik ilyen mára esett október 15-e van, rögtön fél hét. Jó reggelt, jönnek a friss hírek, a végén részletes időjárás jelentés. De a lényeg, a reggel hideg, a délután még kellemes 13-18 fok, napos gomoly felhős idő, számottevő csapadék nélkül. Még több friss info és közlekedés tehát a hírekben, aztán Florida és a Good Feeling érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Keresik Székesfehérvár idei karácsonyfáját. Háromnapos töltött káposzta fesztivál lesz Velencén. Megválasztották az ország kedvenc turistaházát. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Idén is várják a felajánlásokat Székesfehérvár karácsonyfájára. A Városgondnokság olyan szép, formás, legalább 7-8 méter magas fenyőt keres, amely már kinőtte a helyét egy családi ház kertjében. Fontos feltétel, hogy a terület daruval megközelíthető legyen, és a fa sérülésmentesen kiemelhető maradjon, közölte a város portálja. Egy ekkora példány súlya ugyanis akár a 2 tonnát is elérheti. A kiválasztásnál arra is figyelnek, hogy a munkavégzést ne akadályozzák a légvezetők. Aki szívesen felajánlaná a növényt, annak a helyszínről és a fenyőről készült fényképeket el kell küldeni a Városgondnokság parkfenntartási e-mail címére. 7. alkalommal tartják meg a töltött káposzta fesztivált Velencén. A Korzó október 23-a és 25-e között ad otthont a 3 napos eseménynek, amelyen a hagyományos magyar ételek és a családi programok kerülnek a középpontba, írja a FEOL. A látogatók különféle töltött káposztákat és házias ízeket kóstolhatnak meg. A gasztronómiai kínálat mellett a gyermekeket is számos élmény várja. A helyszínen Fejér megye legnagyobb légvárparkja, valamint Magyarország legszebbként hirdetett körhintája is helyet kap. Megvan az ország kedvenc erdei szálláshelye. Lezárult a közönségszavazás. A Soproni hegységben található Muk turistaház lett az év turistaháza. A megújult létesítmény a voksok több mint 40%-át gyűjtötte be a 10 döntős közül. Erről Bántakács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónkban.
2: Összesen 9005 szavazat érkezett be a 10 döntős természetközeli szálláshelyre. A győztes 3656 szavazatot kapott, tehát elég nagy fölénnyel nyert. Az év turistaháza kampány célja, hogy megmutassuk azt, hogy a turistaházak már sok esetben kényelmes, modern, korszerű és akár többnapos kikapcsolódásra is alkalmas szálláshelyek, miközben megmaradt a természetközeli hangulatuk. Ezek a helyek kiinduló pontot is adhatnak egy aktív hétvége megtervezéséhez, kiránduláshoz.
1: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. A több órás napsütést időnként komoly felhők zavarják, csapadék azonban nem várható. A mérsékelt északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban sem érkezik jelentős légköri front. Vasárnapig lényeges változásra nincs kilátás. A hűvös, néhol hideg reggeleket az évszaknak megfelelő nappali felmelegedés követi.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is hetet üt az óra, jönnek a legfrissebb hírek, aztán folytatjuk az ezredforduló legnagyobb slágereivel. Itt lesz a Brand New Heavies és a Sometimes. A magyarok közül pedig a 4-es Street és a 10 éven át. Csak húztam a legnagyobb csodát. 0620 55 55 155 telefonon, SMS-ben és Viberen is jöhet a közlekedési info. Rövid szünet, aztán folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Őszi szerencse hetek a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és figyel az 1 millió forintos fődíjat, vagy a további nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
3: Plasztikai műtétek most akár 500 000 forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
5: Mi leszel, ha nagy leszel? Ideje komolyabban utána járni. Találkozzunk az Irány a PTE Kultúrfesten. Október 16. Pécs.
6: Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
7: Jobb állást keresel? Szeretnél több fizetést? Munkahelyet váltanál? Vagy csak érdekelnek a lehetőségek? Gyere el az Alba Regio állásbőrzére, ahol egy nap alatt több állásajánlattal is gazdagodhatsz. Székesfehérvár, Sóstói Stadion rendezvényterme, október 16. péntek. Részletek az albaregioállásbőrze.hu oldalon.
8: Minőség is, kényelmes is.
9: Télre is, nyárra is.
10: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
11: Költséghatékony is, megbízható is.
12: Kislakásba is, nagyházba is.
13: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
14: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jótállással.
15: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is.
14: További információkért látogass el weboldalunkra immergaz.hu.
16: Vajon milyen állatok ébrednek csak sötétedés után? Győrben fényállatok költöznek az igaziak közé, és estére állatkertünk új arcát mutatja. Fedezzétek fel a Wildlife Parkot október 23-ától a Győri Állatkertben. Nappal él, este ragyog. Részletek zoogyor.com.
17: Lakberendezési hónap a Braunnál. Október 15-e és november 15-e között 15 különleges termék bevezető áron. Tapéták, fapanelek, bútorok és világítás. Ráadásul az első 15 regisztráló egy órás lakberendezési tanácsadást kap ajándékba. Braun belső építészeti stúdió. Székesfehérvár, Móri út 104-108.
18: Igen! Érezd jól magad Charlie-val! November 15-én Székesfehérváron, az Alba Régia sportcsarnokban. Ja, még valami! Jég dupla viszkivel nem csak a büfében lesz. Jegyek válthatók online a gag.jegy.hu-n.
19: Brandó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyasz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizes online webshopunkon. brandoburger.hu.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
4: Reklámot hallottak.
0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
7: Fehérvári rádiós szakembert választottak a média tanácsba. Anyagi támogatást kaphatnak a 18 éves fiatalok. Ma van a kézmosás világnapja.
20: Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. A médiatanács tagjává választották a fehérvári rádiós szakembert, Radecki Andrást. Az országgyűlés október 13-ai döntése értelmében a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense 4 évre 2030-ig kapott megbízatást, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság közösségi oldala. A szakember több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a rádiózás területén. Pályafutása során alapítója és 24 éven át vezetője volt a Fehérvár Rádiónak, az elmúlt másfél évtizedben pedig vezérigazgató helyettesi pozíciót töltött be a rádiós szektorban. Két cikluson keresztül irányította a Helyi Rádiók Országos Egyesületét, amelynek jelenleg tiszteletbeli elnöke. Továbbra is igényelhető a 25 000 forintos egyszeri támogatás a 18 éves székesfehérváriak számára. Az önkormányzat idén vezette be az esélynövelést segítő juttatást, amely a fiatalok önálló életkezdését segíti. A vissza nem térítendő összegre azok jogosultak, akik állandó lakcímmel rendelkeznek a városban, és 2026. január 1-én vagy azt követően töltik be a nagykorúságot. A kérelmet a 18. születésnapot követő naptól számított, második hónap utolsó napjáig lehet benyújtani, számolt be róla a város oldala. A szükséges nyomtatvány Székesfehérvár hivatalos honlapjáról tölthető le. Ma van a kézmosás világnapja. Az egészségünk megőrzéséhez fontos az alapos, szappanos kézmosás. Ez legalább 20 másodpercig tart és a teljes kézfejet érinti. A megfelelő kézhigiéniével számos betegséget megelőzhetünk, mondta a rádiónknak Szeberényi Katalin, az NNGK közegészségügyi és járványügyi felügyelője.
21: A kezünk egy közvetítő szerepet játszik lényegében a fertőzések terjesztésében. A WHO 2025-ben megjelentetett kiadványában külön tanulmányban igazolta azt, hogy ez számszerűsítve hogyan is mérhető. Az ilyen hányás hasmenéses megbetegedése tekintetében akár az előfordulási gyakoriság 30%-kal csökkenthető, míg a felső légúti megbetegedések szerepében 17%-kal.
20: A több órás napsütést időnként komoly felhők zavarják, csapadék azonban nem várható. A mérsékelt északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban sem érkezik jelentős légköri front. Vasárnapig lényeges változásra nincs kilátás. A hűvös, néhol hideg reggeleket az évszaknak megfelelő nappali felmelegedés követi.
22: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155.
23: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
24: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt kívánok, október 15-én csütörtökön Terézek, szülinaposok, sok boldogságot az ünnepelteknek. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Nem sokára Desiree dala Live Soul, itt lesz ebben a fél órában a Black Eyed Peas, de csak is a Pussycat Dolls után. Indítom a Hush Hush-t.
24: Best

0: Best FM a legjobb zenék segítség úton lévőknek.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M5-ösön Budapest felé az Ócsa és az M0-ás között kiépített új terelésben fontos, hogy aki az M0-ásra szeretne felhajtani, az maradjon a saját oldalán, a külső sávban. Ma is szakaszos torlódásra lehet számítani az M1-esen Budapest felé Tatabánya és Bicske között, illetve az M0-ás déli szektorán, az M5-ös és a Nagy-Duna híd között az M1-es felé vezető oldalon. Jó utat, hadugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Folytatódik a viszonylag nyugodt őszi idő, kis széllel, napsütéssel, néha felhőkkel, 14-19 fokkal a reggel, ma is hűvös. Én egy szívünket melengető dallal jövök rögtön vissza. A legfrissebb hírek után Whitney Houston és a Step by Step szól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Everybody get up.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 9 székesfehérvári sírkertbe szállítanak zúzott követ. Több mint 2000 árvácska díszíti a virágórát. Gyanús lehet a túl olcsón kínált tűzifa. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Kőzuzalékot szállítanak a székesfehérvári temetőkbe a sírhelyek gondozásához. A Városgondnokság közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint összesen 22 köbméter zúzott követ helyeznek el a város 9 önkormányzati fenntartású sírkertjében. Az anyagot a bejáratok közelében, a közlekedést nem akadályozó területeken rakják le, ahonnan a látogatók a sírok környezetének rendbetételéhez használhatják fel. Kőzuzalék többek között a Béleúti, a Csutora, a Hosszú, a Szedreskerti és a Fecskeparti temetőbe is kerül. Az intézkedés a közelgő ünnepi időszakra való felkészülést segíti. A Városgondnokság arra kéri az érkezőket, hogy a szállítással érintett területeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. Elkészült a székesfehérvári virágóra őszi beültetése. Az ágyásokba több mint 2000 tő árvácska, több száz tulipán és díszhagyma, valamint a fagyokat jól tűrő díszkáposzta került. A növények május elejéig díszítik a város egyik látványosságát, ezt követően egynyári virágokra cserélik őket, írja a város oldala. A mutatókat a napokban Kovács András óramester szereli vissza, így a virágóra az első havazásig, de legkésőbb december közepéig ismét mutatja majd az időt. Csak megbízható helyről rendeljünk tűzifát. Erre hívja fel a figyelmet az Országos Erdőrendészeti Főfelügyelő. Legyen gyanús, ha túl olcsón árulják, valamint a postaládákba bedobott szórólapok ára is legyenek irányadók. Nagy Dániel rádiónknak elmondta, a Nébi honlapján található egy ellenőrző lista, amelyen a regisztrált legálisan árusítókat sorolják fel.
2: Ha beütjük a keresőprogramba azt, hogy EUTR és tűzifa, vagy Nébik és tűzifa, akkor megtaláljuk ezt a tűzifa vásárlás ellenőrző listát. Ez a szám, ez ahhoz szükséges, hogy valaki jogszerűen forgalmazzon, árusítson tűzifát. Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és természetesen a honlapon van egy olyan alkalmazásunk is, tűzifát okosan alkalmazás néven, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodó tüzépek, akik tűzifát árusítanak.
1: A több órás napsütést időnként komoly felhők zavarják, csapadék azonban nem várható. A mérsékelt északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban sem érkezik jelentős légköri front. Vasárnapig lényeges változásra nincs kilátás. A hűvös, néhol hideg reggeleket az évszaknak megfelelő nappali felmelegedés követi.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Jazz FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 15-én csütörtökön. Sok boldogságot, kedves Terézek és szülinaposok. Ma van a fehérbot napja, a vakok és gyengén látók világnapja. Száz éve a mai napon született Frederick Fleet tengerész, aki a Titanic végzetes éjszakáján először látta meg a jéghegyet. Hatvanhét éve a mai napon született, boldog születésnapot kívánunk Rudolf Péter Kossuth Díjas és Jászai Mari Díjas színésznek, szinkronszínésznek, színházigazgatónak. Pontosan 50 éve a mai napon utoljára szerepelt együtt színpadon Ike és Tina Turner. És pontosan 36 éve a mai napon indult meg a kereskedelmi mobiltelefon szolgáltatás hazánkban. Még egyszer sok boldogságot minden ünnepeltnek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tudjuk, nem minden nap vasárnap, ma valahogy olyan borongósabban ébredtünk, az idő is ilyen, szóval olyan King of My Castle hangulat van. Mindjárt 8 óra, jó reggelt, rögtön becsengetnek, jó utat, jó munkát, jó sulit. 8 után jön majd a Vemdu Project és Ruzsa Magdi is. A dugó baleset lenne, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében, a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
2: Egy hang, amely generációkat köt össze. Konzsuzsa koncert október 20-án Székesfehérváron, az Alba Régia sportcsarnokban. Jegyek kaphatók a Fehérvári jegyirodában és a gag.jegy.hu oldalon.
0: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu. Képzeld el, ahogy gyermeked...
3: Száguld a hullámcsúszdán, át kell az óriási kalandpályán, csatázik a labdalövő arénában, beleveti magát a labdatengerbe, pattog az ugrálóvárban, vagy ő lesz a Pixel szoba sztárja.
4: Hamarosan megnyílik a kalandaréna interaktív és családi játszóház az Alba Mallban.
3: 700 négyzetméternyi játék, élmény és kaland, babajátszótérrel, kávézóval és ételbárral. Kalandaréna, ahol a játék élményé válik. Kalandaréna.hu.
5: Akció van!
0: Igen, jól hallottad, az SC Home-ban most óriási akció van. Egész októberben 25% bevezető kedvezménnyel rendelheted meg a legújabb, lenyűgöző modelleket, és ezek karácsonyra még tuti meg lesznek. Ne hagyd ki az év legnagyobb bútorvásárát. Várunk Székesfehérváron, a Széchenyi út 116 szám alatt.
6: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Jettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hiperneted akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Jettel üzletünk, vagy a jettel.hu per otthoni internet oldal.
7: Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
8: Mi leszel, ha nagy leszel? Ideje komolyabban utána járni. Találkozzunk az Irány a PTE Kultúrfesten. Október 16. Pécs.
0: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
9: Keresik Székesfehérvár idei karácsonyfáját. Háromnapos töltött káposzta fesztivál lesz Velencén. Megválasztották az ország kedvenc turistaházát. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Idén is várják a felajánlásokat Székesfehérvár karácsonyfájára. A városgondnokság olyan szép, formás, legalább 7-8 méter magas fenyőt keres, amely már kinőtte a helyét egy családi ház kertjében. Fontos feltétel, hogy a terület daruval megközelíthető legyen, és a fa sérülésmentesen kiemelhető maradjon, közölte a város portálja. Egy ekkora példány súlya ugyanis akár a 2 tonnát is elérheti. A kiválasztásnál arra is figyelnek, hogy a munkavégzést ne akadályozzák a légvezetők. illetékek. Aki szívesen felajánlaná a növényt, annak a helyszínről és a fenyőről készült fényképeket el kell küldeni a Városgondnokság parkfenntartási e-mail címére. 7. alkalommal tartják meg a Töltött Káposzta Fesztivált Velencén. A Korzó október 23-a és 25-e között ad otthont a háromnapos eseménynek, amelyen a hagyományos magyar ételek és a családi programok kerülnek a középpontba, írja a FEOL. A látogatók különféle töltött káposztákat és házias ízeket kóstolhatnak meg. A gasztronómiai kínálat mellett a gyermekeket is számos élmény várja. A helyszínen Fejér megye legnagyobb légvárparkja, valamint Magyarország legszebbként hirdetett körhintája is helyet kap. Megvan az ország kedvenc erdei szálláshelye. Lezárult a közönségszavazás. A Soproni hegységben található Muk turistaház lett az év turistaháza. A megújult létesítmény a voksok több mint 40%-át gyűjtötte be a 10 döntős közül. Erről Bántakács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónkban.
10: Összesen 9005 szavazat érkezett be a 10 döntős természetközeli szálláshelyre. A győztes 3600 156 szavazatot kapott, tehát elég nagy fölénnyel nyert. Az év turistaháza kampány célja, hogy megmutassuk azt, hogy a turistaházak ma már sok esetben kényelmes, modern, korszerű és akár többnapos kikapcsolódás is alkalmas szálláshelyek, miközben megmaradt a természetközeli hangulatuk. Ezek a helyek kiinduló pontot is adhatnak egy aktív hétvége megtervezéséhez, kiránduláshoz.
9: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. A több órás napsütést időnként komoly felhők zavarják, csapadék azonban nem várható. A mérsékelt északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban sem érkezik jelentős légköri front. Vasárnapig lényeges változásra nincs kilátás. A hűvös, néhol hideg reggeleket az évszaknak megfelelő nappali felmelegedés követi.
11: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Még egy nap és itt a hétvége, és még egy hét és itt a hosszú hétvége. Október 15-e van, csütörtök. Jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok, sok boldogságot a névnapos Terézeknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 7 óra, akarom mondani, 8 óra múlt 4 perccel, Maxim Levente vagyok. Ricky Martin mindjárt a Delight, és Shakira is jön nem sokára.
12: Best FM.

0: Ezt a FM, ha a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat, jöjjön hozzá egy kis segítség.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Baleset történt a 74-es főúton Zalaegerszeg előtt a Gévahegyi úti kereszteződésben, a 46-os kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. M4 Cegléd és Abony között a Kisújszállás felé vezető oldalon is baleset, két autó koccant, a 79-es kilométernél a külső sávot lezárták. Elkezdték a terelés bontását az M7-esen Letenye felé az M0-as csomópontnál. A 15-ös és 17-es kilométernél kell lassulásra, torlódásra készülni. Ugyanez a helyzet az M3-as fővárosi bevezető szakaszán, sőt már Mogyoródtól, és az M0-ás déli szektorán is az M1-es felé a Nagy-Duna hidat érintő munka miatt. Ma reggel is durván 10 kilométeres a torlódás, sokan menekülnek le az autóútról, így telítettek a sávok a környező utakon is. Október 20-áig még ez lesz a helyzet. Jó utat!

0: 24 éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Felhősebb időre ébredtünk, mint például tegnap. A jó hír viszont, hogy napközben egyre több felé elvékonyodik, felszakadozik a felhőzet. 14-19 fok lesz közben, esni nem valószínű, hogy fog. Részletek a hírek végén. Rögtön 8:30, jó reggelt, a CNC Music Factory azt ígéri, megizzaszt majd a hírek után. Gonna make you sweat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Fehérvári rádiós szakembert választottak a média tanácsba. Anyagi támogatást kaphatnak a 18 éves fiatalok. Ma van a kézmosás világnapja. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. A média tanács tagjává választották a fehérvári rádiós szakembert, Radecki Andrást. Az országgyűlés október 13-ai döntése értelmében a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense 4 évre 2030-ig kapott megbízatást, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság közösségi oldala. A szakember több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a rádiózás területén. Pályafutása során alapítója és 24 éven át vezetője volt a Fehérvár Rádiónak, az elmúlt másfél évtizedben pedig vezérigazgató helyettesi pozíciót töltött be a rádiós szektorban. Két cikluson keresztül irányította a Helyi Rádiók Országos Egyesületét, amelynek jelenleg tiszteletbeli elnöke. Továbbra is igényelhető a 25 000 forintos egyszeri támogatás a 18 éves székesfehérváriak számára. Az önkormányzat idén vezette be az esélynövelést segítő juttatást, amely a fiatalok önálló életkezdését segíti. A vissza nem térítendő összegre azok jogosultak, akik állandó lakcímmel rendelkeznek a városban, és 2026. január 1-én vagy azt követően töltik be a nagykorúságot. A kérelmet a 18. születésnapot követő naptól számított, második hónap utolsó napjáig lehet benyújtani, számolt be róla a város oldala. A szükséges nyomtatvány Székesfehérvár hivatalos honlapjáról tölthető le. Ma van a kézmosás világnapja. Az egészségünk megőrzéséhez fontos az alapos, szappanos kézmosás. Ez legalább 20 másodpercig tart és a teljes kézfejet érinti. A megfelelő kézhigiéniével számos betegséget megelőzhetünk, mondta a rádiónknak Szeberényi Katalin, az NNGK közegészségügyi és járványügyi felügyelője.
2: A kezünk egy közvetítő szerepet játszik lényegében a fertőzések terjesztésében. A WHO 2025-ben megjelentetett kiadványában külön tanulmányban igazolta azt, hogy ez számszerűsítve hogyan is mérhető. Az ilyen hányás hasmenéses megbetegedése tekintetében akár az előfordulási gyakoriság 30%-kal csökkenthető, míg a felső légúti megbetegedések szerepében 17%-kal.
1: A több órás napsütést időnként komoly felhők zavarják, csapadék azonban nem várható. A mérsékelt északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban sem érkezik jelentős légköri front. Vasárnapig lényeges változásra nincs kilátás. A hűvös, néhol hideg reggeleket az évszaknak megfelelő nappali felmelegedés követi.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 15-én csütörtökön. Ma felhősebben indul a nap, de a jó hír, hogy napközben felszakadozik, elvékonyodik a felhőzet, és egyre több felé kisüt majd a nap. 14-19 fokra kell készülni, esőre nem. És holnap is a maihoz hasonlóan alakul majd az időjárás. Közben itt egy újabb a 90-es és 2000-es évek belejthetetlen slágerei közül jön az Oasis a Wonderwall-lal.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az ölelés világnapján Close to You címmel közel hozzád, Maxi Priest dala is jön, hát az ölelésnél nincs közelebb. De ha éppen nincs senki, akit átölelhetnénk, annak akár az is lehet az oka, hogy mindenki valaki. Hozom Charlie slágerét is. Rögtön 9 óra. Jó reggelt, mindjárt folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. ungarocell.hu. Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
2: Vajon milyen állatok ébrednek csak sötétedés után? Győrben fényállatok költöznek az igaziak közé, és estére állatkertünk új arcát mutatja. Fedezzétek fel a Wildlife Parkot október 23-ától a Győri Állatkertben. Nappal él, este ragyog. Részletek zoogyor.com.
3: Egy hang, amely generációkat köt össze. Konzsuzsa koncert október 20-án Székesfehérváron, az Alba Régia sportcsarnokban. Jegyek kaphatók a Fehérvári jegyirodában és a gag.jegy.hu oldalon.
4: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron, egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
5: Akció van!
6: Igen, jól hallottad. Az SC Home-ban most óriási akció van. Egész októberben 25% bevezető kedvezménnyel rendelheted meg a legújabb, lenyűgöző modelleket, és ezek karácsonyra még tuti meg lesznek. Ne hagyd ki az év legnagyobb bútorvásárát. Várunk Székesfehérváron a Széchenyi út 116 szám alatt.
7: Jobb állást keresel? Szeretnél több fizetést? Munkahelyet váltanál? Vagy csak érdekelnek a lehetőségek? Gyere el az Alba Regia állásbörzére, ahol egy nap alatt több állás ajánlattal is gazdagodhatsz. Székesfehérvár, Sóstói Stadion rendezvényterme, október 16. péntek. Részletek az albaregioállásbörze.hu oldalon.
8: Képzeld el, ahogy gyermeked
9: száguld a hullámcsúszdán, át kell az óriási kalandpályán, csatázik a labdalövő arénában, beleveti magát a labdatengerbe, pattog az ugrálóvárban, vagy ő lesz a Pixel szoba sztárja.
10: Hamarosan megnyílik a kalandaréna interaktív és családi játszóház az Alba Mall-ban.
9: 700 négyzetméternyi játék, élmény és kaland, babajátszótérrel, kávézóval és ételbárral. Kalandaréna, ahol a játék élményé válik. Kalandaréna.hu.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
11: 9 székesfehérvári sírkertbe szállítanak zúzott követ. Több mint 2000 árvácska díszíti a virágórát. Gyanús lehet a túl olcsón kínált tűzifa. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Kőzuzalékot szállítanak a székesfehérvári temetőkbe a sírhelyek gondozásához. A Városgondnokság közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint összesen 22 köbméter zúzott követ helyeznek el a város 9 önkormányzati fenntartású sírkertjében. Az anyagot a bejáratok közelében, a közlekedést nem akadályozó területeken rakják le, ahonnan a látogatók a sírok környezetének rendbetételéhez használhatják fel. Kőzuzalék többek között a Béla úti, a Csutora, a Hosszú, a Szedreskerti és a Fecskeparti temetőbe is kerül. Az intézkedés a közelgő ünnepi időszakra való felkészülést segíti. A Városgondnokság arra kéri az érkezőket, hogy a szállítással érintett területeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. Elkészült a székesfehérvári virágóra őszi beültetése. Az ágyásokba több mint 2000 tő árvácska, több száz tulipán és díszhagyma, valamint a fagyokat jól tűrő díszkáposzta került. A növények május elejéig díszítik a város egyik látványosságát, ezt követően egynyári virágokra cserélik őket, írja a város oldala. A mutatókat a napokban Kovács András óramester szereli vissza, így a virágóra az első havazásig, de legkésőbb december közepéig ismét mutatja majd az időt. Csak megbízható helyről rendeljünk tűzifát. Erre hívja fel a figyelmet az országos erdőrendészeti főfelügyelő. Legyen gyanús, ha túl olcsón árulják, valamint a postaládákba bedobott szórólapok ára is legyenek irányadók. Nagy Dániel rádiónknak elmondta, a Nébi honlapján található egy ellenőrző lista, amelyen a regisztrált legálisan árusítókat sorolják fel.
12: Ha beütjük a keresőprogramba azt, hogy EUTR és tűzifa, vagy Nébik és tűzifa, akkor megtaláljuk ezt a tűzifa vásárlás ellenőrző listát. Ez a szám, ez ahhoz szükséges, hogy valaki jogszerűen forgalmazzon, árusítson tűzifát. Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és természetesen a honlapon van egy olyan alkalmazásunk is, tűzifát okosan alkalmazás néven, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodó tüzépek, akik tűzifát árusítanak.
11: A több órás napsütést időnként komoly felhők zavarják, csapadék azonban nem várható. A mérsékelt északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban sem érkezik jelentős légköri front. Vasárnapig lényeges változásra nincs kilátás. A hűvös, néhol hideg reggeleket az évszaknak megfelelő nappali felmelegedés követi.
13: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
1: Mindegy, hogy az embert béranya szüli, vagy az igazi édesanyja, akkor is ugyanaz napon a születésnapja. Úgyhogy sok boldogságot, kedves szülinaposok, és Isten éltesse a névnapos Terézeket is. Béranya segítségével lett gyermeke Lady Gagának is, aki azt szeretné egy bennfentes szerint, hogyha a kislánya a hírnévvel járó figyelemtől távol nőhetne fel, és amennyire csak lehet, hétköznapi gyerekkora lenne. Stephanie Ann Germanotta, azaz Lady Gaga indítja az órát a Hold My Hand-el, 5 perc elmúlt 9, jó reggelt, Max Levente vagyok.
14: Best

0: Best FM, a legjobb zenék, a legfrissebbek az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Elkezdték a terelés bontását az M7-esen Budapest felé az M0-ás csomópontnál, a 15-ös és 17-es kilométernél. A munkavégzés mögött 4-5 kilométeres torlódásra kell készülni. Az M0-ás déli részén az M1-es felé a Nagy-Dunahidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és 14-es kilométer között a két külső sávot lezárták. A két sávra szűkült szakaszon jelenleg is több mint 10 kilométeres a torlódás. Sokan próbálnak kerülni így, telítettek a sávok a környező utakon is. Aki teheti, kerülje el a környéket és válasszon másik útvonalat október 20-áig. Jó utat!

Best FM a legjobb zenék. Van, aki irtózik a bogaraktól, a rovaroktól, van, aki viszont cukinak tartja őket. Utóbbiak pedig akár szavazhatnak is, hogy a három futóbogár, a szegélyes futrinka, az aranyos bábrabló és a bőrfutrinka közül melyik legyen a 2027-es év rovara. Közben pedig jön Mika is, a Grace Kellyvel itt a Besten.

Best FM, a legjobb zenék, a hip-hop után egy kis rock, Kid Rocktól All Summer Long, a nyár után az ősz, és annak is az egyik legszínesebb időszaka vette kezdetét.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az óravígi ajánló fókuszában az Egyesült Királyság, egyrészt a Bermuda dala miatt, amelynek címe London. Ők is jönnek, és a Szigetország egyik legnevesebb elektronikus duója a 90-es és 2000-es évekből, a Moloko és a Sing It Back. Rögtön 10 óra, tartunk egy kis szünetet, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Keresik Székesfehérvár idei karácsonyfáját. Háromnapos töltött káposzta fesztivál lesz Velencén. Megválasztották az ország kedvenc turistaházát. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Idén is várják a felajánlásokat Székesfehérvár karácsonyfájára. A városgondnokság olyan szép, formás, legalább 7-8 méter magas fenyőt keres, amely már kinőtte a helyét egy családi ház kertjében. Fontos feltétel, hogy a terület daruval megközelíthető legyen, és a fa sérülésmentesen kiemelhető maradjon, közölte a város portálja. Egy ekkora példány súlya ugyanis akár a 2 tonnát is elérheti. A kiválasztásnál arra is figyelnek, hogy a munkavégzést ne akadályozzák a légvezetők. Aki szívesen felajánlaná a növényt, annak a helyszínről és a fenyőről készült fényképeket el kell küldeni a Városgondnokság parkfenntartási e-mail címére. 7. alkalommal tartják meg a töltött káposzta fesztivált Velencén. A Korzó október 23-a és 25-e között ad otthont a háromnapos eseménynek, amelyen a hagyományos magyar ételek és a családi programok kerülnek a középpontba, írja a FEOL. A látogatók különféle töltött káposztákat és házias ízeket kóstolhatnak meg. A gasztronómiai kínálat mellett a gyermekeket is számos élmény várja. A helyszínen Fejér megye legnagyobb légvárparkja, valamint Magyarország legszebbként hirdetett körhintája is helyet kap. Megvan az ország kedvenc erdei szálláshelye. Lezárult a közönségszavazás. A Soproni hegységben található Muk turistaház lett az év turistaháza. A megújult létesítmény a voksok több mint 40%-át gyűjtötte be a 10 döntős közül. Erről Bántakács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónkban.
2: Összesen 9005 szavazat érkezett be a 10 döntős természetközeli szálláshelyre. A győztes 3600 156 szavazatot kapott, tehát elég nagy fölénnyel nyert. Az év turistaháza kampány célja, hogy megmutassuk azt, hogy a turistaházak már sok esetben kényelmes, modern, korszerű és akár többnapos kikapcsolódás is alkalmas szálláshelyek, miközben megmaradt a természetközeli hangulatuk. Ezek a helyek kiinduló pontot is adhatnak egy aktív hétvége megtervezéséhez, kiránduláshoz.
1: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. A több órás napsütést időnként komoly felhők zavarják, csapadék azonban nem várható. A mérsékelt északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban sem érkezik jelentős légköri front. Vasárnapig lényeges változásra nincs kilátás. A hűvös, néhol hideg reggeleket az évszaknak megfelelő nappali felmelegedés követi.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
3: Míg gyermekeink a Bon Jovi nép hallatán a Tizit alakító Millie Bobby Brown férjére asszociálnak, addig nekünk apukája a reszelős hangú John Bon Jovi kíván pillanatokon belül szép napot. Jön a Have a Nice Day, nem sokára Eminem Dido-val, George Michael és a TNT is. 5 perc elmúlt 10, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Kedves FM, a legjobb zenék, az ölelés világnapja van október 15-e, és ezen a napon egy egész lányzenekar kérlel minket, hogy ne hagyjuk már őket faképnél. Jön az amerikai Jade, és 92-es slágerük a Don't Walk Away a Billboard Hot 100 4. helyéről.

0: Ezt a FM a legjobb zenék, friss közlekedési infók, mondják a terelést az M7-esen Budapest felé az M0-ás csomópontnál. A 17-es kilométernél a két belső sávon halad a forgalom, a kialakult kocsisor 2-3 kilométeres, és egészen október 20-áig velünk marad az állandó torlódás az M0-ás déli szektorán az M1-es felé, a Nagy Duna híd előtt a hidat is érintő munka zajlik, ezért a négyből két sávot lezártak. Jelenleg is 8-10 kilométeres a torlódás a környéken. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legtöbb helyen felhősen indult a csütörtök, de jó hír, hogy délutánra kisüt a nap. És minden rendben lesz, azaz Everything's Gonna Be Alright, jön majd a Sweetbox slágere és zenél a Magna Cum Laude is. Ha dugó baleset lenne, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Közvetlen vonatjárat indul majd Miskolcról Münchenbe. Kiállítás nyílik a szegedi papucs múltjáról és jövőjéről. Elvonulhatnak majd a felhők. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Közvetlen Railjettel lehet majd eljutni Miskolcról Bécsbe és Münchenbe. A járat a december 13-ai váltással jelenik meg a menetrendben. A vonat még Budapest előtt Füzesabonyban és Hatvanban is megáll, a nyugati ország részben pedig Tatabányán, Győrben és Moson-Magyaróváron is fel lehet rászállni, jelentette be Vitézy Dávid miniszter. Ma van a kézmosás világnapja. Egészségünk megőrzéséhez fontos az alapos, szappanos kézmosás, amely legalább 20 másodpercig tart és a teljes kézfejet érinti. Ezzel számos betegséget megelőzhetünk, mondta rádiónknak Szeberényi Katalin, a Népegészségügyi Központ közegészségügyi és járványügyi felügyelője.
2: A kezünk egy közvetítő szerepet játszik lényegében a fertőzések terjesztésében, és egy ilyen nagyon egyszerű művelettel, mint a kézmosás, ezt a fertőzési ráncot meg tudjuk szakítani. A WHO 2025-ben megjelentetett kiadványában külön tanulmányban igazolta azt, hogy ez számszerűsítve hogyan is mérhető. Ez ilyen hányás hasmenés és megbetegedése tekintetében akár az előfordulási gyakoriság 30%-kal csökkenthető, míg a felső légúti megbetegedések szerepében 17%-kal.
1: Újabb hajók adtak le tűz miatt vészjelzéseket a Fekete-tengeren. Este egy román kikötő közelében csaptak fel a lángok egy hajón, de ezt végül meg tudta fékezni a legénység. Reggel aztán egy másik San Marinói hajó kért segítséget 14 mérföldnyire onnan. A helyszínre mentőhajó és helikopter is érkezett, sajtóhírek szerint a fedélzeten tartózkodó 12 tengerész közül 8 eltűnt. A román hadsereg radarjai egyébként drónrajt észleltek hajnalban a Kígyó-sziget közelében. Az egyik eszköz rövid időre behatolt Románia légterébe. A szegedi papucs múltjáról és jövőjéről nyílik kiállítás. A látogatók a szegedi Kiskunst galériában régi és kortárs mintákat, divatfotókat és a papucs készítőkről készült felvételeket láthatnak mától. Holnap a Dóm látogatóközpontban egy konferencián vitatják meg, hogyan élhet tovább a hagyomány a kortárs tervezésben és a mindennapi viseletben. A felhők elvonulnak vagy szakadoznak majd, így a nap is kisüthet a legtöbb helyen, főleg északkeleten-keleten viszont néhol jöhet egy-egy zápor, akár jégdarab kíséretében is. A csúcsok 14 és 19 fok között alakulnak. Késő estére 1-10 fokig hűlhet le a levegő. A hét maradék részében sem lesz lényeges változás az időjárásban. Holnap napos idő vár ránk, gomoly felhőkkel, keleten esetleg néhány záporral, délután 13-18 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ha egy kétbetűs szóval kellene jellemezni a világot, amelyben élünk, az biztosan az AI lenne így 2026-ban, viszont a 2004-es évben, amikor az Alcazar This is the World We Live In című dala megjelent, még alig volt 2 megapixeles a kamerája a mobiltelefonoknak, és épp csak, hogy Mark Zuckerberg és haverjai egy koleszszobában elindították a Facebookot. 4 perc elmúlt 11, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. 9 év várakozás után örülhetnek a Jamiroquai rajongók. A banda 9. albuma, ha minden igaz, jövő tavasszal érkezik. Addig is egy kis Kent Heat itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, akik gyakran járnak arra, azok tudnak róla, a többiek kedvéért mondom. Állandósult tulajdonképpen az egész napos torlódás az M0-ás déli szektorán az M1-es felé, a Nagy Duna híd és az M5-ös csomópont között. A hidat is érintő karbantartás zajlik egészen október 20-áig. A két külső sávot lezárták, aki tud, válasszon másik útvonalat. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Alex Gaudinoval és Majoros Ritával irány Calabria a legfrissebb hírek után. A Destination Calabriával indul a Best délután. Jó étvágyat, találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok. Destination Unknown.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Őszi szerencse hetek a kis kegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el az 1 millió forintos fődíjat, vagy a további nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kis kegyed. Nekünk, nőknek.
3: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Két fővárosi iskolában volt bombariadó, új dinoszaurusz faj maradványait találták meg Horvátországban. Előbb-utóbb kisüthet majd a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Bombafenyegetést kapott két budapesti iskola, a 15. kerületi Konyfa általános iskola és gimnáziumba, valamint a Pestújhelyi általános iskolába is érkezett este fenyegető levél. A rendőrség reggel elkezdte átvizsgálni az érintett épületeket. A gimnáziumba küldött levelet egyébként a helyi rendőrség is megkapta. Napi szinten éhezik több mint 600 millió ember a Földön. Egyebek mellett erre mutatnak rá szakemberek a holnapi élelmezési világnap kapcsán. Október 16-án az élelmiszerpazarlás visszaszorítására, a fenntartható mezőgazdasági megoldásokra és az élelmiszermentésre hívják fel a figyelmet, mondta rádiónknak Nagy György András, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatokért felelős igazgatója.
2: Az Élelmiszerbank Egyesület naponta kb. 30 ezer kilónyi élelmiszer tud megmenteni. Ezek a legnagyobb része több mint 800 áruházból származik, ahonnan minden reggel összegyűjtjük az előző napi feleslegeket. Azonban minden lehetőséget kihasználunk, akkor a kisebb vendéglátóhelyekre, kisebb pékségekbe, kantinokba is eljuthat ez a program. Éppen ezen dolgozunk, és hogyha sikerül elérni, hogy nem csak 800 vagy 900 helyről mentünk naponta, hanem akár több ezer helyről, akkor mindenképpen tudunk segíteni a nélkülözőknek is, és a bolygóval is jót teszünk, hiszen vissza tudjuk szorítani a élelmiszerpazarlást.
1: Jól töltötte az éjszakát 14. Leó. A pápát kedden megműtötték, a jobb tüdejéből távolítottak el rossz indulatú daganatot a római Gemelli klinikán. Orvosai szerint az operáció utáni helyzet problémamentes. A katolikus egyházfő tegnap misét is koncelebrált a kórterméhez tartozó kápolnában. A pápának a műtéttől számított egy hétig kell kórházban maradnia. Új dinoszaurusz faj maradványaira bukkantak az Isztriai félszigetnél. A mintegy 130 millió éves csontok egy nagy termetű, hosszú nyakú növényevőjé lehettek. A nyakcsigolyákat, gerinccsontokat és bordákat a nyugati partoknál emelték ki a vízből. A kutatók szerint most először tárnak fel ilyen maradványokat közvetlenül a tengerfenéken. A felhőzet fokozatosan szakadozik majd, a gomolyok mellett kisüthet a nap, egy-egy zápor leginkább északkeleten-keleten fordulhat elő. 14-19 fok lehet kint. Holnap napos idő vár ránk, gomoly felhőkkel, keleten esetleg néhány záporral, délután 13-18 fokkal. Hétvégére is napos időt ígérnek, fátyol és gomoly felhőkkel, ezekből egyébként majd keleten lesz több, arra felé esetleg eshet is. 14-19 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép csütörtököt, kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Elmúlt dél, úgyhogy itt vagyok, hogy egyszerűen csak jó hangulatot hozzak délutára. Levinek jó pihenést kívánok, önöknek pedig jó lendületet a délutára. Beyoncéval, a Jetlaggel és most Alex Gaudioval. Jön a Destination Calabria, Krisztál Waters-el. Szép napot!
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Best FM a legjobb zenék, szép délutánt kívánok mindenkinek, nagyon remélem, hogy ma is együtt utazunk, bárki bármerre jár az ország útjain, küldheti az infót, én pedig adom is tovább. Az M0-es autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Duna hidat is érintő munka zajlik, ezért a 17-es és a 14-es kilométerek között a két külső sávot lezárták. A két sávra szűkült szakaszon legalább 10 kilométeres a kialakult torlódás, úgyhogy hosszabb menetidőre kell készülni. Sokan emiatt lemenekülnek az autóútról, úgyhogy a környező utak is telítettek, aki teheti, inkább kerülje el ezt a környéket és válasszon másik útvonalat. Ha pedig ilyenekről tudnak, akkor nagyon megköszönöm, ha ezt is megosztják velem, én pedig a többiekkel. 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék. Best FM.
2: Dr. Béres.
3: My name is Victor, you can take a

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nem sok minden van, amit megbántam az életemben úgy igazán, de egy dolgot nagyon. 2024 nyarán járt nálunk legutóbb a Coldplay, és nem voltam ott a koncertjükön. Nagyon sokáig gondolkodtam rajta, de végül nem mentem el, és őszintén ezt bánom a világon a legjobban. Azért a következő, hát ha a következő pár évben jönnek majd, úgyhogy ez most egy üzenet Chris Martinnak és a zenekarnak. Nagyon örülnék neki, akkor tuti ott leszek. Na de addig is hallgatjuk a kedvenceket tőlük is itt a Best FM-en. Mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán jön a Coldplay és az Adventure of a Lifetime.

0: És itt lesz majd a kompakt diszkó és a hősök dala is, ez a minden rendben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kétnapos uniós csúcs kezdődött Brüsszelben. Friss kenyérrel segítenek rászorulóknak a pékek. Napsütést is ígérnek a következő napokra. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A versenyképességgel, az energiaárakkal, a költségvetéssel és Ukrajnával is foglalkozik a nemrég kezdődött kétnapos uniós csúcs találkozó. A tagországok állami, illetve kormányfői Brüsszelben tanácskoznak az Oroszországnak tulajdonított hibrid támadásokról, és megvitatják a legújabb közel-keleti fejleményeket. Vita várható a migrációról is, ennek középpontjában az uniós külső határok védelmének megerősítése, a válságkezelési eszközök fokozása és a hatékonyabb kitoloncolási eljárások állnak. Közvetlen Railjettel lehet majd eljutni Miskolcról Bécsbe és Münchenbe. A járat a december 13-ai váltással jelenik meg a menetrendben. A vonat még Budapest előtt Füzesabonyban és Hatvanban is megáll, a nyugati ország részben pedig Tatabányán, Győrben és Moson-Magyaróváron is fel lehet rászállni, jelentette be Vitézy Dávid miniszter. Országos jótékonysági akciót szervez a holnapi Kenyérvilágnapja alkalmából a Magyar Pékszövetség és a Magyar Vöröskereszt. A kezdeményezéshez csatlakozó pékségek és sütőipari vállalkozások friss kenyérrel és péksüteményekkel segítik a rászorulókat. Ezt a Vöröskereszt regionális szervezetei juttatják el az érintettekhez, jelezte Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
2: Az idén 145 éves Magyar Vöröskeresztnek mindig is alapfeladata volt a szociális gondoskodás. Egy olyan országos partnerrel sikerül összefogni, a Magyar Pékszövetséget, aki hatékonyan tudja segíteni ezt a munkát. Az előzetes számításunk szerint több mint 2 tonna élelmiszer tudunk majd átadni egyébként rászorulóknak, időseknek, egyedül élőknek, családoknak, és ugye ez az együttműködés, ami tavaly kezdődött, egy hosszú távú stratégiai együttműködés következő állomása. Bízunk benne, hogy még inkább tudunk szorosan együttműködni a szociális gondoskodás területén a rászorulók érdekében.
1: Robbanás volt egy melléképületben Kecskeméten. A nagyjából 10 négyzetméteres ingatlan födéme beszakadt. A tűzoltók egy embert speciális hordágyon hoztak ki az épületből, majd átadták a mentőknek, közölte a katasztrófa védelem. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. A felhők elvonulnak vagy szakadoznak majd, így a nap is kisüthet a legtöbb helyen, főleg északkeleten, keleten viszont néhol jöhet egy-egy zápor, akár jégdarab kíséretében is. A csúcsok 14 és 19 fok között alakulnak. Késő estére 1-10 fokig hűlhet le a levegő. A hét maradék részében sem lesz lényeges változás az időjárásban. Holnap napos idő vár ránk, gomoly felhőkkel, keleten esetleg néhány záporral, délután 13-18 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 1 óra után járunk már, és csütörtök délután van. Na már majdnem pénteket mondtam, de hát már érzem egy kicsit a hétvége szelét, úgyhogy szép délutánt kívánok mindenkinek. A legjobb zenékkel a Best FM-en, a Coldplay-jel, Azariával, Alice DJ-vel, vagy éppen most Madonna és Justin Timberlake dalával érkezik már is a 4 Minutes. Én Majoros Rita vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, meg is hoztam a nap kérdését. Felrobbant az internet az elmúlt napon, legalábbis az a része, akik imádták a 2000-es évek filmjeit, mert hogy Julia Stiles a Dancing with the Stars-ban szerepelt Amerikában, és neki volt egy filmje 2001-ben, ez a Szívem érted rappes, ami egy ilyen táncolós film, ha esetleg valaki nem látta volna, de ugyanazt a koreográfiát hozta le a Dancing with the Stars-ban, mint amit a Szívem érted rappes című filmben a 2000-es évek elején, és hát fantasztikus volt. Egyébként, aki nem látta, érdemes megnézni, a Facebook és az Instagram oldalunkon sztoriba kiposztoltam, úgyhogy lessék meg, szerintem fantasztikus. Na és azért kapcsolódik ehhez a nap kérdése, mert itt a kollégákkal erről beszélgettünk ebédnél, és azt beszéltük, hogy ez a film is milyen jó volt, meg az is, meg amaz is, és hogy melyikből tudunk idézni, melyek azok a filmes idézetek, amiket tényleg akár a hétköznapokban is használunk, ezek közül a kedvencek közül. Úgyhogy ez a nap kérdése, ki milyen filmes idézetet használ a mindennapokban, mik a kedvenc filmes idézeteik, akár lehet 90-es évek film, 2000-es évek vagy napjaink kedvencei, vagy lehet ez akár egy sorozat is, szóval jöhetnek ezek a kedvenc idézetek. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámok, lehet ide is írni, de a Facebookon, az Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy jöhetnek a kommentek. És hogy egy kis hangulatot is hozzak ehhez, House of Glass Disco Down, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, nézzük rá az utakra.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Jó utat kívánok az úton lévőknek! Kaptam egy információt Budapestről, hogy baleset történt a Margit híd Budai híd főjénél, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani. Illetve az M0-es autóút keleti szektorán az M3-as felé vezető oldalon az Ecser-Maglód csomópontnál befejezték a munkákat, a 44-es kilométernél minden sáv járható, és feloszlóban a kialakult torlódás. Az M5-ös Röszke felé Kecskemét térségében elbontották a terelést, a 89-es és a 96-os kilométernél már minden sáv szabadon járható. Az időközben kialakult torlódás itt is folyamatosan csökken. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még útinfója, megköszönöm, ha jelentkezik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tegye föl az a kezét, aki még nem bulizott és nem ordította végig a szerelembombát a Back to Black-től. Biztos vagyok benne, hogy szinte senki nem tette fel a kezét, mert ez az a dal, amire szerintem mindenki egyszer legalább bulizott, akár a tini diszkóban, akár később bármilyen ilyen retrós buliban. Na megyek tovább hasonló jó hangulatú dalokkal, mert mindjárt 2 óra van, még pár percünk a hírekig, utána indulunk majd a Caesar Sisters-el. Itt lesz az I Don't Feel Like Dancing. És zenél a tankcsapda is.
2: Álmomban Pesten megjelent Isten, azzal, hogy feketére festem a két Dunát.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Valamivel több lehet a Covid fertőzés a közeljövőben. Magasabb a Mont Blanc, mint 3 éve. Napos napokat ígérnek a meteorológusok. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nem mindig azt hordjuk, amit gondolunk, a vizsgált ruhák 15%-ánál nem stimmelt a címkén szereplő összetétel. A fogyasztóvédelem nyáron főleg női termékek anyagát ellenőrizte, 100% viszkóztartalmúként jelölt nyári ruhákét, illetve 100% pamutként feltüntetett fehérneműkét. A szakemberek beszereztek bevásárlóközpontokban, üzletláncokban, piacokon, szaküzletekben, webáruházakban kapható termékeket is. A tájékoztató sok esetben nem felelt meg a valóságnak. Megszaporodhatnak a koronavírusos esetek a közeljövőben. A szennyvízmintákban ugyanis országos szinten emelkedett a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja. Ezt tapasztalták Salgótarján, Békés Csaba, Szeged, Szekszárd, Miskolc, Zalaegerszeg, Tatabánya, Pécs és Székesfehérvár esetében is. Ezeken a helyeken várhatóan nőhet majd a fertőzések száma. Ma van a kézmosás világnapja. Egészségünk megőrzéséhez fontos az alapos szappanos tisztítás, amely legalább 20 másodpercig tart, és a teljes kézfejet érinti. Ezzel számos betegséget megelőzhetünk, mondta rádiónknak Szeberényi Katalin, a Népegészségügyi Központ közegészségügyi és járványügyi felügyelője.
2: A kezünk egy közvetítő szerepet játszik lényegében a fertőzések terjesztésében, és egy ilyen nagyon egyszerű művelettel, mint a kézmosás, ezt a fertőzési láncot meg tudjuk szakítani. A WHO 2020 megjelentetett kiadványában külön tanulmányban igazolta azt, hogy ez számszerűsítve hogyan is mérhető. Az ilyen hányás hasmenéses megbetegedése tekintetében akár az előfordulási gyakoriság 30%-kal csökkenthető, míg a felső légúti megbetegedések szerepében 17%-kal.
1: Megnőtt a Mont Blanc. Európa legmagasabb hegycsúcsa a legutóbbi mérések szerint 4807,47 méteres, és ez 1 méter 88 centivel több, mint legutóbb 2023-ban. A földmérők a csúcsot fedő hó és jégtakaró vastagságát nézik, amelyet a csapadék, a szél, a hó, a hőmérséklet, a napsütés is alakít. Így a magasság mindig változhat. A felhőzet fokozatosan szakadozik majd, a gomolyok mellett kisüthet a nap, egy-egy zápor leginkább északkeleten-keleten fordulhat elő. 14-19 fok lehet kint. Holnap napos idő vár ránk, gomoly felhőkkel, keleten esetleg néhány záporral, délután 13-18 fokkal. Hétvégére is napos időt ígérnek, fátyol és gomoly felhőkkel, ezekből egyébként majd keleten lesz több, arra felé esetleg eshet is. 14-19 fokig emelkedik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép csütörtököt, jó délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. 2 óra is elmúlt, 4 perccel lassan, úgyhogy ismét eljött az ideje, hogy isteni zenéket hallgassunk. Tartottunk pár perc szünetet, de most már jövünk, hiszen Yves Gwen Stefani arra vár, hogy hozhassa a Let Me Blow Your Mind dalukat, de a Caesar Sisters már indítja is az órát. I Don't Feel Like Dancing.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Tank Csapda és a Pesten megjelent Isten. A folytatásban Mark Morrison és a Return of the Mac érkezik, előtte a nap kérdése, vagyis jobban mondva a válaszok, amiket a hallgatóktól kaptam. Marra vagyok kíváncsi, kinek melyik a kedvenc filmes idézete és mikor szokta ezeket használni. Azt írja Zsuzsi, az élet olyan, mint egy doboz bombon. Ez a Forrest Gumból van, és akkor szoktam mondani, amikor fogalmam sincs, mi fog történni a következő napokban. Mondjuk három gyerek mellett ez minden reggel aktuális. Hajrá, Zsuzsi! Írt Anita is. Segítség, felnőttem. Tudom, nem pont így hangzik a filmben, de én azt érzem minden hónap elején, amikor megérkeznek a számlák. Gábor is írt, hasta la vista, baby. Ez a Terminator 2-ben van, ezt akkor használom, amikor végre péntek délután kilépek a munkahelyem ajtaján, és néha akkor is, amikor elfogy a türelmem, megy egy értekezletem, mondjuk az elmúlt órában. Pont ezt mondtam a kollégáknak. Akkor kitartás neked is. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek. Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy idézni ott is lehet. Zenét hallgatni és jó zenéket hallgatni pedig itt. A Blue érkezik hamarosan, és a One Love. Tavaly nyáron voltam egy Blue koncerten, hát a Teenager Rita újra teenager volt, imádtam, úgyhogy a One Love volt a folytatásban is, ordítva fogom énekelni, szóval én itt leveszem a hangot, önök viszont adjanak rá egy kis kakaót. Mark Morrison dalára, Return of the Mac a Best FM-en.

0: Fest FM a legjobb zenék. Kapta budapesti útinfókat, már meg is hoztam őket, ugyanis baleset történt, méghozzá a Dagály utcánál a Népfürdő utcában, és igazából egy kérdésem is lenne az Árpád hídon autózókhoz, mert baleset történt az Árpád hídon, ezt írta nekem egy kedves hallgató, de hogy most a Pestről Budára, vagy a Budáról Pestre vezető oldalon, ezt sajnos nem írta meg, úgyhogy nagyon megköszönném, ha valaki felhívna az infóval. 0620 55 55 155 a számunk, szóval mi újság az Árpád hídon. Aztán rá is pillantottam az autópályák és autóutak infóira. Két autó ütközött az M3-as autópályán Vásárosnamény felé Ófehértó közelében, a 254-es kilométernél zárva a külső sáv. És rosszul lét miatt mentő helikoptert várnak a 4-es főúton Karcag és Püspökladány között, a 169-es kilométer környékén meg is állították a forgalmat. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek információja van, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Jobb állást keresel? Szeretnél több fizetést? Munkahelyet váltanál? Vagy csak érdekelnek a lehetőségek? Gyere el az Alba Regio állásbőrzére, ahol egy nap alatt több állásajánlattal is gazdagodhatsz. Székesfehérvár, Sóstói Stadion rendezvényterme, október 16. péntek. Részletek az albaregioállásbőrze.hu oldalon.
2: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
3: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében, a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
4: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónap

0: 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Jettel üzletünk, vagy a jettel.hu per otthoni internet oldal.
1: Akció van!
2: Igen, jól hallottad. Az SC Home-ban most óriási akció van. Egész októberben 25% bevezető kedvezménnyel rendelheted meg a legújabb, lenyűgöző modelleket, és ezek karácsonyra még tuti meglesznek. Ne hagyd ki az év legnagyobb bútorvásárát. Várunk Székesfehérváron, a Széchenyi út 116 szám alatt.
3: Reklámot hallottak.
4: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei
5: a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Keresik Székesfehérvár idei karácsonyfáját. Három napos töltött káposzta fesztivál lesz Velencén. Megválasztották az ország kedvenc turistaházát. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Idén is várják a felajánlásokat Székesfehérvár karácsonyfájára. A városgondnokság olyan szép, formás, legalább 7-8 méter magas fenyőt keres, amely már kinőtte a helyét egy családi házkertjében. Fontos feltétel, hogy a terület daruval megközelíthető legyen, és a fa sérülésmentesen kiemelhető maradjon, közölte a város portálja. Egy ekkora példány súlya ugyanis akár a 2 tonnát is elérheti. A kiválasztásnál arra is figyelnek, hogy a munkavégzést ne akadályozzák a légvezetők. Aki szívesen felajánlaná a növényt, annak a helyszínről és a fenyőről készült fényképeket el kell küldeni a Városgondnokság parkfenntartási e-mail címére. 7. alkalommal tartják meg a töltött káposzta fesztivált Velencén. A Korzó október 23-a és 25-e között ad otthont a 3 napos eseménynek, amelyen a hagyományos magyar ételek és a családi programok kerülnek a középpontba, írja a FEOL. A látogatók különféle töltött káposztákat és házias ízeket kóstolhatnak meg. A gasztronómiai kínálat mellett a gyermekeket is számos élmény várja. A helyszínen Fejér megye legnagyobb légvárparkja, valamint Magyarország legszebbként hirdetett körhintája is helyet kap. Megvan az ország kedvenc erdei szálláshelye. Lezárult a közönségszavazás. A Soproni hegységben található Muk turistaház lett az év turistaháza. A megújult létesítmény a voksok több mint 40%-át gyűjtötte be a 10 döntős közül. Erről Bántakács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónkban.
7: Összesen 9005 szavazat érkezett be a 10 döntős természetközeli szálláshelyre. A győztes 3600 156 szavazatot kapott, tehát elég nagy fölénnyel nyert. Az év turistaháza kampány célja, hogy megmutassuk azt, hogy a turistaházak már sok esetben kényelmes, modern, korszerű és akár többnapos kikapcsolódás és alkalmas szálláshelyek, miközben megmaradt a természetközeli hangulatuk. Ezek a helyek kiinduló pontot is adhatnak egy aktív hétvége megtervezéséhez, kiránduláshoz.
6: Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. A több órás napsütést időnként komoly felhők zavarják, csapadék azonban nem várható. A mérsékelt északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban sem érkezik jelentős légköri front. Vasárnapig lényeges változásra nincs kilátás. A hűvös, néhol hideg reggeleket az évszaknak megfelelő nappali felmelegedés követi.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Nagyon vidám, kellemes csütörtök délutánt kívánok Önnek. A mikrofonnál már Nagy Detti a folytatásban itt a TESZ délutánban, és egészen 18 óráig rádiózhatunk együtt. Remélem, hogy velem tart, mert hozom Önnek életünk legjobb zenét, olyan fantasztikus dalokat, mint például Sheryl Crow-tól, az Alive van a Dude, itt lesz a Honey Beast-től is a Pánik, most pedig Ere!
1: 108 és 90,4 Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4. A legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a New Level Empire és a Groove House közösen szólt az elmúlt percekben. Ez volt a Miért lettél más. Aki viszont hű maradt önmagához, és mind a mai napig imádja a zenét, őt nagyon sok szeretettel várják ma délután a Herman zenesuliban, ugyanis őszi fúvós koncertet ad a Felső Háromszéki Ifjúsági Fúvós Zenekar. 16 órakor kezdődik ez a műsor, úgyhogy csipkedniük kell magukat azoknak, akik szeretnének odaérni, de azért ez még nem lehetetlen. A Városháztér 3-as szám alatt az iskola nagy termében ad koncertet a zenekar, akiket Gergely Tamás vezényel majd. A hangversenyre a belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Holnap délután pedig már egy kerekasztal beszélgetés lesz, amelyen pedig a zenei nevelés kerül majd a fókuszba. Főleg a 21. századi zenei oktatás kihívásai és dilemmái. A vendég Erkhárd Gábor lesz. Nálunk itt a Besten pedig a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéinek előadói várják azokat, akik ma szeretnék megtudni, hogy milyen is volt a 90-es, 2000-es évek zenei hangulata. Így a folytatásban már érkezik is a Simply Red.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Hát abban biztos vagyok, hogy Rúzsa Magdi szinte a születésétől kezdve tudta, hogy énekesnő akar lenni, és mindent meg is tett ezért az álmáért, hogy ez teljesüljön. De akinek még nem ennyire tiszta, hogy mi is szeretne lenni az életben, milyen pályát szeretne választani, nyilván adott életkorban, akkor őket nagyon sok szeretettel várja az idei pályaválasztási kiállítás. A Széchenyi Technikumad ugyanis otthont idén a kormányhivatal által rendezett programnak, október 16-án és 17-én. Ezzel szeretnének segítséget nyújtani a fiataloknak és megkönnyíteni a választást. A program fő célcsoportja egyébként a pályaválasztás előtt álló 7.-8. osztályos diákok, akiknél a cél az egyéni életútjuk megtervezésében való segítség, olvasható a Fejér megyei kormányhivatal közösségi oldalán, úgyhogy sok szeretettel várják a diákokat. Életünk legjobb zenéi viszont korosztálybeli megkötés nélkül várják azokat, akik a 90-es, 2000-es évek zenei hangulatában szeretnének utazni, például a Maroon 5-val. Jön a Makes Me Wonder!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Lakberendezési hónap a Braunnál. Október 15-e és november 15-e között 15 különleges termék bevezető áron. Tapéták, falpanelek, bútorok és világítás. Ráadásul az első 15 regisztráló egy órás lakberendezési tanácsadást kap ajándékba. Braun belső építészeti stúdió. Székesfehérvár, Móri út 104-108.
3: Minőség is, kényelmes is.
4: Télre is, nyárra is.
5: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
6: Költséghatékony is, megbízható is.
7: Kis lakásba is, nagy házba is.
8: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
9: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jó tállással.
3: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is.
9: További információkért látogass el weboldalunkra immergaz.hu.
10: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
11: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM.

kapcsolatos infókat, hiszen ugye közeleg október 23-a, amely nap miatt kérdéses lehet a szemétszállítás. Az ünnepnap több szolgáltatást is érint egyébként, viszont a hulladékszállítást nem, az a megszokott rendszerint zajlik majd október 23-án, a személyes ügyintézés és a hulladékudvarok nyitva tartása viszont változik. Mind a Csalapénzverővölgyi hulladékkezelőközpont, illetve valamennyi hulladékudvar is zárva tart október 23-án, pénteken. Viszont szombaton már újra a megszokott rendszerint várják az ügyfeleket, csak úgy, mint a Palotai úton, a Várajas soron, illetve a Gárdonyi és a Móri hulladékudvarokon. A gyűjtőendényeket reggel 5 órára ki kell helyezni az ingatlanok elé. Életünk legjobb zenéi viszont 0-24-ben teljes napi nyitvatartással várják Önt, bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90.4-re, hogy feldobják a napjának minden egyes pillanatát. Így a folytatásban már érkezik is Gáspár Laci a Fülnet forró nyárral. We'll be right back.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Az biztos, hogy a 90-es 2000-es évek legjobb zenéinek köszönhetően csak úgy repül az idő. Már is elérkeztünk a 4 óra esti hírekhez. Megjön egy kis időjárás előre.

0: Ez is aztán érkeznek újra szépen sorban életünk besztjei, például a bónuszjáték. Holna még egy bónuszjáték az életünk végén. Az órát pedig a Black Eyed Peas kezdi a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen! Érezd jól magad Charlie-val! November 15-én Székesfehérváron, az Alba Régia sportcsarnokban. Ja, még valami! Jég dupla viszkivel nem csak a büfében lesz. Jegyek válthatók online a gag.jegy.hu-n.
3: Ahány ház, annyi szokás. Van, aki a netet hazaviszi, és van, aki a nettel viszi magával az otthont. Akár vezetékes, akár vezeték nélküli internetet keresel. A Yettelnél mindkettőt megtalálod. Próbáld ki az új optikai kábeles hipernetet akár 6 hónapig féláron egy év hűséggel, vagy válaszd a hordozható otthonnetet egy hónapig 0 forintért, amit 10 napig bárhová magaddal vihetsz az országban, ahol van áram. A részletekért irány a legközelebbi Yettel üzletünk, vagy a yettel.hu per otthoni internet oldal.
4: Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
1: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
5: 9 székesfehérvári sírkertbe szállítanak zúzott követ. Több mint 2000 árvácska díszíti a virágórát. Gyanús lehet a túl olcsón kínált tűzifa. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Kőzuzalékot szállítanak a székesfehérvári temetőkbe a sírhelyek gondozásához. A Városgondnokság közösségi oldalán közzétett tájékoztatása szerint összesen 22 köbméter zúzott követ helyeznek el a város 9 önkormányzati fenntartású sírkertjében. Az anyagot a bejáratok közelében, a közlekedést nem akadályozó területeken rakják le, ahonnan a látogatók a sírok környezetének rendbetételéhez használhatják fel. Kőzuzalék többek között a Béleúti, a Csutora, a Hoszt a Szedreskerti és a Fecskeparti temetőbe is kerül. Az intézkedés a közelgő ünnepi időszakra való felkészülést segíti. A Városgondnokság arra kéri az érkezőket, hogy a szállítással érintett területeken fokozott figyelemmel közlekedjenek. Elkészült a székesfehérvári virágóra őszi beültetése. Az ágyásokba több mint 2000 tő árvácska, több száz tulipán és díszhagyma, valamint a fagyokat jól tűrő díszkáposzta került. A növények május elejéig díszítik a város egyik látványosságát, ezt követően egynyári virágokra cserélik őket, írja a város oldala. A mutatókat a napokban Kovács András óramester szereli vissza, így a virágóra az első havazásig, de legkésőbb december közepéig ismét mutatja majd az időt. Csak megbízható helyről rendeljünk tűzifát. Erre hívja fel a figyelmet az országos erdőrendészeti főfelügyelő. Legyen gyanús, ha túl olcsón árulják, valamint a postaládákba bedobott szórólapok ára is legyenek irányadók. Nagy Dániel rádiónknak elmondta, a Nébi honlapján található egy ellenőrző lista, amelyen a regisztrált legálisan árusítókat sorolják fel.
6: Ha beütjük a keresőprogramba azt, hogy EUTR és tűzifa, vagy Nébik és tűzifa, akkor megtaláljuk ezt a tűzifa vásárlás ellenőrző listáját. Ez a szám, ez ahhoz szükséges, hogy valaki jogszerűen forgalmazzon, árusítson tűzifát. Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és természetesen a honlapon van egy olyan alkalmazásunk is, tűzifát okosan alkalmazás néven, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodó tüzépek, akik tűzifát árusítanak.
5: A több órás napsütést időnként komoly felhők zavarják, csapadék azonban nem várható. A mérsékelt északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban sem érkezik jelentős légköri front. Vasárnapig lényeges változásra nincs kilátás. A hűvös, néhol hideg reggeleket az évszaknak megfelelő nappali felmelegedés követi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Ugye mondtam, hogy nem kell sokat várni, maximum 3 perc volt az egész, aztán már jövök is vissza életünk legjobb zenével a 4 órási hírek után, olyan jó kis dalokkal, amiket teli torokból énekeltünk a megjelenésekor, például Denzeltől a Pump It Up, ez már tuti, hogy pörög, mint ahogy Ágnestől is, a Most jó, az órát pedig a Black Eyed Peas kezdi már is.
1: 108 és 90,4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a BSV-s fiúk a boldogtalanságról daloltak nekünk az elmúlt percekben. Az előttünk álló napokban, hetekben lehet, hogy ön is úgy érzi, hogy egy picit boldogtalan, hogyha 81-es főúton autózik, de higgy el, ez nem sokára megváltozik. Ugye ezen a héten teljes körű burkolatfelújítási munkálatok kezdődtek a Magyaralmási tetőnél lévő szakaszon. Ez most 1,1 kilométeren megújul, úgyhogy ez jó hír, erről tájékoztatott a Magyar Közút Nonprofit ZRT. Ugye eddig itt 60 kilométeres sebességkorlátozással kellett közlekedni, annyira rossz volt már a pályaszerkezet, most viszont 40 km/h sebességkorlátozás mellett autózhatunk. Az aszfaltozás megfelelő időjárás esetén várhatóan október 22-éig tart, ezután jön a patkaépítés és az útburkolati jelek felfestése, de október végéig kell csak kibírnunk, hiszen a teljes munka várhatóan addigra elkészül. Előzési tilalom és félpályás forgalomkorlátozás van addig érvényben, a forgalmat jelzőrök irányítják. Arra kérik a közlekedőket, hogy számoljanak hosszabb menetidővel, illetve ha elfogad egy tanácsot, akkor inkább kerülje ezt a részt, ezt a szakaszt a gyorsabb haladás érdekében. Na de arra is kíváncsi lennék most itt csütörtökön délután, hogy még mely szakaszokat, mely részeket, területeket érdemes kerülni Székesfehérvár és a Velencei tó térségében, úgyhogy ha van közlekedési info, akkor arra kérem, hogy azt ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit. 0623 555 525.

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben ebben a hónapban többször is éjszakai zajjal járó vasúti munkavégzésre kell számítani. A MÁV csoport közleménye szerint a Budapest-Székesfehérvár-Siófok vasútvonalon megkezdődtek ezen munkálatok, amelynek keretében ma hajnali 4-6-ig például Tárnok térségében dolgoztak a szakemberek, illetve Székesfehérvár állomás környékén is hallhattunk érdekes zajokat. Ma este 11 órától holnap hajnali 3-4-6-ig Gárdonyhállomáson dolgoznak majd, október 20-án Martonvásáron, illetve Dínyés és Székesfehérvár között, október 19-től 22-ig pedig Lepsény állomáson dolgoznak majd az állomásokon, az állomások közötti nyílt vonali szakaszokon. És a vasúti átjáróknál emiatt karbantartást végző vasúti munkagépekre lehet számítani, illetve zajterhelésre, ami miatt a lakosság megértését és türelmét kéri a társaság. Tudja, azt szoktam mondani, hogy ilyenkor érdemes felhangosítani a Best FM-et, hogy ezek a külső zajok ne zavarják, és ne kelljen bosszankodnia ezek miatt. Abban pedig, hogy elfelejtse a bosszantó dolgokat, abban pedig Ágnes segít a folytatásban, hogy elfelejtsük minden gondunkat és minden bosszantó kis dolgot, tőle pörög már is a most jó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
2: Minőség is, kényelmes is.
3: Télre is, nyárra is.
4: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
3: Költséghatékony is, megbízható is.
5: Kislakásba is, nagyházba is.
6: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
1: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jó tállással.
2: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is.
1: További információkért látogass el weboldalunkra immergaz.hu.
7: Mi leszel, ha nagy leszel? Ideje komolyabban utána járni. Találkozzunk az Irány a PTE Kultúrfesten. Október 16. Pécs.
8: Képzeld el, ahogy gyermeked
9: száguld a hullámcsúszdán, át kell az óriási kalandpályán, csatázik a labdalövő arénában, beleveti magát a labdatengerbe, pattog az ugrálóvárban, vagy ő lesz a Pixel szoba sztárja. Hamarosan megnyílik a kalandaréna interaktív és családi játszóház az Alba Mall-ban. 700 négyzetméternyi játék, élmény és kaland, babajátszótérrel, kávézóval és ételbárral. Kalandaréna, ahol a játék élményé válik. Kalandaréna.hu.
10: Akció van!
11: Igen, jól hallottad, az SC Home-ban most óriási akció van. Egész októberben 25% bevezető kedvezménnyel rendelheted meg a legújabb, lenyűgöző modelleket, és ezek karácsonyra még tuti meg lesznek. Ne hagyd ki az év legnagyobb bútorvásárát. Várunk Székesfehérváron a Széchenyi út 116 szám alatt.
12: Igen! Érezd jól magad Charlie-val! November 15-én Székesfehérváron, az Alba Régia sportcsarnokban. Ja, még valami! Jég dupla viszkivel nem csak a büfében lesz. Jegyek válthatók online a gag.jegy.hu-n.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 108 és 90,4 Best FM. A

nem kopik. 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Tegnap délután összesen 22 köbméter kőzúzalékot szállított ki a Városgondnokság az önkormányzati fenntartású fehérvári temetőkbe. Ezt a temető látogatók a sírhelyek környezetének rendezésére használhatják fel, olvasható a város weboldalán. Közeledik ugyanis Minden Szentek és Halottak napja. Ilyenkor egyre többen keresik fel Székesfehérvár temetőit is, hogy rendbe tegyék szeretteik sírhelyét. A felkészülést segítendő pedig most kőzúzalékok kerültek a Béla úti köztemetőbe, a Csutora temetőbe, a Hosszú temetőbe, a Szedreskertibe, a Fecskepartiba, a Sóstói Római Katolikus temetőbe, a Börgönd pusztaiba, a Kisfaludi temetőbe és az Izraelita temetőbe is. A Városgondnokság arra kéri a temetők látogatóit, hogy minden esetben közlekedjenek fokozott figyelemmel és körültekintéssel az adott területeken. Én pedig arra kérem, hogy dobjon egy a más területeken való közlekedésről is, írja meg, hogyha bármi furcsaságot vagy fennakadást tapasztal a Székesfehérvár és a Velencei tó térségében. 0623 555 525 ez az SMS és Viber számunk.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Ötötötött az óra, úgyhogy tartanunk kell egy incifinci szünetet, hírek, időjárás, de aztán ígérem, hogy repülünk is vissza életünk bestjeivel a 90-es, 2000-es évekbe. Itt lesz velünk például a Halott Pénz és Bája Lex.
2: Akarom az álmai, hogy valóra váljanak. Színesre festem majd az őszhajszálakat.
1: Az órát pedig Segi kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
4: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
5: Elérhető Székesfehérváron az Ivanics MG márka kereskedésében a Palánkai út 7 szám alatt. Ivanics.hu.
6: Randó Burger Székesfehérvár. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. randoburger.hu.
7: Akció van!
8: Igen, jól hallottad. Az SC Home-ban most óriási akció van. Egész októberben 25% bevezető kedvezménnyel rendelheted meg a legújabb, lenyűgöző modelleket, és ezek karácsonyra még tuti meg lesznek. Ne hagyd ki az év.

0: legnagyobb bútorvásárát. Várunk Székesfehérváron a Széchenyi út 116 szám alatt.
1: Képzeld el, ahogy gyermeked...
2: Száguld a hullámcsúszdán, át kell az óriási kalandpályán, csatázik a labdalövő arénában, beleveti magát a labdatengerbe, pattog az ugrálóvárban, vagy ő lesz a Pixel szoba sztárja.
3: Hamarosan megnyílik a kalandaréna interaktív és családi játszóház az Alba Mallban.
2: 700 négyzetméternyi játék, élmény és kaland, babajátszótérrel, kávézóval és ételbárral. Kalandaréna, ahol a játék élményé válik. Kalandaréna.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
6: Fehérvári rádiós szakembert választottak a média tanácsba. Anyagi támogatást kaphatnak a 18 éves fiatalok. Ma van a kézmosás világnapja. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. A média tanács tagjává választották a fehérvári rádiós szakembert, Radecki Andrást. Az országgyűlés október 13-ai döntése értelmében a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense 4 évre 2030-ig kapott megbízatást, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság közösségi oldala. A szakember több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a rádiózás területén. Pályafutása során alapítója és 24 éven át vezetője volt a Fehérvár Rádiónak, az elmúlt másfél évtizedben pedig vezérigazgató helyettesi pozíciót töltött be a rádiós szektorban. Két cikluson keresztül irányította a Helyi Rádiók Országos Egyesületét, amelynek jelenleg tiszteletbeli elnöke. Továbbra is igényelhető a 25 000 forintos egyszeri támogatás a 18 éves székesfehérváriak számára. Az önkormányzat idén vezette be az esélynövelést segítő juttatást, amely a fiatalok önálló életkezdését segíti. A visszanemtérítendő összegre azok jogosultak, akik állandó lakcímmel rendelkeznek a városban, és 2026. január 1-én vagy azt követően töltik be a nagykorúságot. Azok a fiatalok, akik január és augusztus között töltötték be a 18. életkezdését, ők október 31-ig igényelhetik a támogatást. Akik pedig szeptembertől érték vagy érik el a 18 éves kort, ők a betöltéstől számított második hónap végéig nyújthatják be a kérelmet, számolt be róla a város oldala. Ma van a kézmosás világnapja. Az egészségünk megőrzéséhez fontos az alapos, szappanos kézmosás, a megfelelő kézhigiéniével. Számos betegséget megelőzhetünk, mondta a rádiónknak Szeberényi Katalin, az NNGK közegészségügyi és járványügyi felügyelője.
7: A kezünk egy közvetítő szerepet játszik lényegében a fertőzések terjesztésében. A WHO 2015-ben megjelentetett kiadványában külön tanulmányban igazolta azt, hogy ez számszerűs be, hogyan is mérhető. Az ilyen hányás hasmenéses megbetegedése tekintetében akár az előfordulási gyakoriság 30%-a csökkenthető, míg a felső légúti megbetegedések szerepében 17%-kal.
6: A több órás napsütést időnként komoly felhők zavarják, csapadék azonban nem várható. A mérsékelt északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik. Délután 16 fok körül alakul a hőmérséklet. A következő napokban sem érkezik jelentős légköri front. Vasárnapig lényeges változásra nincs kilátás. A hűvös, néhol hideg reggeleket az évszaknak megfelelő nappali felmelegedés követi.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
9: Egy óra múlva már a csütörtöki Night Shift pörgeti fel a hangulatunkat itt a 101.8 és 90.4-en, na de addig sem unatkozunk, erről majd Madonna gondoskodik Farrell-lel közösen, itt lesz a Give It To Me és a Halott Pénz is. Az Ó Igennel az órát pedig Shaggy kezdi már is, pörög az Angel itt a Best-en.
8: 101.8 és 90.4 Best

98 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Halott Pénz és Bajalex közös szólt az elmúlt percekben, ez volt az ó, igen. És hát én is ezt mondtam, akkor, amikor megvizsgáltattam a szememet, hogy mi újság van vele, és azt mondták, hogy alapvetően nincsen vele probléma, hogy ez az, ez igen, örülök a szemem egészségének. Ebben a hónapban pedig ön is csekkoltathatja a látását, hiszen október a látás hónapja. Ez a kampány már 21 éve hívja fel a figyelmet az egyik legfontosabb érzékünk fontosságára. Ilyenkor országszerte több helyen is segítenek ellenőrizni szemünk állapotát. Ezt érdemes egyébként évente csekkoltatni. Amely esemény sorozathoz a Fejér megyei Szent György Kórház is csatlakozott. Ennek keretében szombatonként várják a lakosságot látásvizsgálatra, a meglévő szemüvegek ellenőrzésére, illetve szemüvek felírására. Székesfehérváron a Hunyadi utca 36-os szám alatt lehet megvizsgáltatni a szemünket, viszont fontos tudni, hogy előzetes bejelentkezéshez kötött a részvétel, ezt pedig hétköznapokon tehetjük meg a kórház telefonszámán. A Best FM forró drótján pedig a hallgatói észrevételeket adhatja le, és a közlekedési infókat is, bármelyre is járjon Székesfehérváron és a Velencei tó térségében. Tegye meg, hogy dob egy üzit, hogyha valami furcsaságot tapasztal. 0623 555 525 az infókért cserébe pedig már pörgetem is önnek tovább. Életünk bestjei!

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Madonna és Pharrell közöset szólt az elmúlt percekben, ez volt a Give It To Me. Erre a dalra pedig igazán jót lehet edzeni, hogyha tényleg beletesszük magunkat, és hogyha fontos számunkra az egészségünk. Hogyha minden nap egy 30-40 percet szánunk a mozgásra, akkor azzal már sokat tettünk az egészségünkért, és hogyha úgy érzi, hogy nincs hol edzenie, akkor most már ez sem egy jó kifogás, hiszen ebben a hónapban is folytatódnak a nyitott tornatermek programjai Székesfehérváron. Hétköznaponként várják a mozogni vágyókat. Jó, ott az őszi szünetben lesz egy kis szünet, de október 22-ig, illetve november 2-ától igénybe vehetőek ezek az ingyenes sportolási lehetőségek. Foci, kosárlabda, konditorna, nyugdíjas torna, tollaslabda, pingpong, tényleg mindenki megtalálja a kedvére való mozgási lehetőséget, hogyha inkább sétálni szeretnénk, akkor például a Nordic Walking programok is elérhetőek Székesfehérváron. Most már 16 helyszínről indulnak a séták, amelyeket szintén ingyenes a részvétel, botokat pedig az oktatók díjmentesen biztosítanak a gyalogláshoz. A helyszínek között szerepel a Zicsi ligetben a Zenepavilon, az Alsóvárosi réten a Szabadidős Park fogadó épülete, aztán a Rácbánya tanösvény, a Szénatéri Általános Iskola, a Halászligeti Kondi Park, a Tóvárosi Általános Iskola, a Köztém lakótelep és a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár többek között, tehát a teljesség igénye nélkül természetesen. Korra és nemre való tekintet nélkül minden érdeklődőt nagyon sok szeretettel várnak, csupán az időjárásnak megfelelő öltözetben és cipőben kell megjelenni. Meg szerintem vigye magával a Best FM-et is, hiszen életünk legjobb zenét hallgatva biztos, hogy sokkal könnyebben átlendül azokon a bizonyos holdpontokon, amikor a kis ördög azt suttogja a fülébe, hogy na jó, most már elég volt, ideje hazamenni. Na olyankor kell még jobban rákapcsolni és végignyomni az edzést, utána olyan büszke lesz magára, mikor hazaér. Na de hogy hol is van az otthon? Hát bárhol, erről pedig Freddy, Manuja, Jani Csákvesza és Biga dalol nekünk a folytatásban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Képzeld el, ahogy gyermeked
3: száguld a hullámcsúszdán, át kell az óriási kalandpályán, csatázik a labdalövő arénában, beleveti magát a labdatengerbe, pattog az ugrálóvárban, vagy ő lesz a Pixel szoba sztárja.
4: Hamarosan megnyílik a kalandaréna interaktív és családi játszóház az Alba Mallban.
3: 700 négyzetméternyi játék, élmény és kaland, baba játszótérrel, kávézóval és ételbárral. Kalandaréna, ahol a játék élményé válik. Kalandaréna.hu.
5: Vajon milyen állatok ébrednek csak sötétedés után? Győrben fényállatok költöznek az igaziak közé, és estére állatkertünk új arcát mutatja. Fedezzétek fel a Wildlife Parkot október 23-ától a Győri Állatkertben. Nappal él, este ragyog. Részletek zoogyor.com.
6: Lakberendezési hónap a Braunnál. Október 15-e és november 15-e között 15 különleges termék bevezető áron. Tapéták, fapanelek, bútorok és világítás. Ráadásul az első 15 regisztráló egy órás lakberendezési tanácsadást kap ajándékba. Braun belső építészeti stúdió. Székesfehérvár, Móri út 104-108. Jobb állást keresel? Szeretnél több fizetést? Munkahelyet váltanál? Vagy csak érdekelnek a lehetőségek? Gyere el az Alba Regio állásbőrzére, ahol egy nap alatt több állás ajánlattal is gazdagodhatsz. Székesfehérvár, Sóstói Stadion rendezvényterme, október 16. péntek. Részletek az Alba Regio állásbőrze.hu oldalon.
7: Jöjj kedvesem, gyere.
8: Egy hang, amely generációkat köt össze. Konzsuzsa koncert október 20-án Székesfehérváron, az Alba Régia sportcsarnokban. Jegyek kaphatók a Fehérvári Jegyirodában és a gag.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Nina Sky slágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ Whiteboy és indul vele a csütörtök esti Night Shift, így most Vastag Csaba Piros Csillagon című dalával mára elköszönök, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy együtt töltjük majd a pénteki perc délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallott, a további kellemes délutánt. Szép estét kívánok Önnek!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Plasztikai műtétek most akár 500 ezer forint kedvezménnyel a Dr. Rose Magánkórház plasztikai sebészeti részlegén. Ingyenes konzultáció, tapasztalt plasztikai sebészek, személyre szabott gondoskodás. Foglaljon időpontot még ma, és élvezze új formáját már az év végére. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Időt kapnak a vállalkozások a digitális adóbevallás átállására. Özönvíz Isztambulban, ma van a kézmosás világnapja. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Több időt kaphatnak a vállalkozások és a könyvelők az adóbevallások digitális átállására. A Nemzeti Adó és Vámhivatal a korábban tervezett évvégi határidő helyett fokozatosan vezetné ki a régi nyomtatvány kitöltő programot. Egy felmérés szerint a könyvelők több mint fele nem tartja elegendőnek a felkészülési időt, a szoftverfejlesztők jelentős része pedig még a tesztelés sem kezdte meg. A NAV javaslata alapján jövőre először a legnagyobb cégek térnének át az új EÁFA rendszerre, a kis és középvállalkozások számára pedig csak 2028-tól lenne kötelező a váltás. Évente több százezer haláleset lenne megelőzhető világszerte a rendszeres és alapos kézmosással. Erre hívta fel a figyelmet a kézmosás világnapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Nemzetközi adatok szerint a megfelelő kézhigiéni 30%-kal csökkentheti, a hasmenéses megbetegedések 17%-kal pedig a légúti fertőzések előfordulását. A szakemberek szerint különösen fontos a kézmosás étkezés előtt, valamint tömegközlekedés, WC használat, köhögés és tüsszentés után. A kezet szappannal legalább 20 másodpercig kell alaposan átdörzsölni. Legalább két ember meghalt a heves esőzések okozta áradásokban Isztambulban. A török nagyváros egyes részein 1985 óta nem hullott ennyi csapadék. A szerdán kezdődött özönvíz utcákat árasztott el, autókat sodort magával, és egy utat is ketté szakított. Az egyik áldozat egy gyermek, aki egy elektromos feszültség alatt álló pocsolyába lépett. A mentőegységek egész éjszaka dolgoztak, és több mint 2500 segélyhívás érkezett hozzájuk. A rendkívüli időjárás miatt a város több részén megbénult a közlekedés. Tragédia Nagykanizsán, halálra verte édesapját egy 34 éves férfi. A rendőrség szerint a gyanúsított előző este apjával és annak egyik barátjával italozott, miközben különböző gyógyszereket is bevett. Egy vita során többször megütötte és megrúgta a két férfit. A vendég sérülésekkel el tudott menekülni, a 62 éves apa azonban a helyszínen életét vesztette. A férfi tagadja a bűncselekmény elkövetését, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Észak felül kisebb-nagyobb felhőtömbök sodródhatnak fölénk, de

0: mellett is várhatóak tartósan derült területek. Északkeleten néhol előfordulhat zápor, hajnalra foltokban párásság köd képződhet. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul, de a kevésbé felhős fagyzugokban akár fagyhat is. Holnap napos idő várható gomoly felhőkkel, délután 13-18 fokkal. Szombaton is marad a hasonló időjárás, 18-19 fokot is mérhetünk akár.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Akkor jöhet egy kis dance, ami hát nem is olyan kicsi, az egy 120 perc, pont úgy, mint hétfőn a Classic House-nak, kedden a Funky-nak, szombaton a Hip-Hop-nak és az R&B-nek, úgy csütörtökön a dance zenéknek is jár 2 óra. 6-7 again, White Boy, 7-től DJ Miller, a lemezárcok mögött, indul a Night Shift.
2: A Best FM.

Aki már feliratkozott a Mixcloud profilomra, kapta az értesítést, aki pedig még nem, az egyrészt iratkozzon föl minél hamarabb, hogy ne kelljen mindig várni arra, hogy én itt szóljak, de most azért még szólok. Felkerült 5 újabb mix. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Ezt a profilt tessék lájkolni, szeretni megkeresni, és ott lehet visszahallgatni korábbi nácsítes mixeket, közben pedig olvasgatni a mixekhez mellékelt track.

0: legjobb mixek minden este.
1: Ha még nem tettétek volna meg, akkor Instán és Facebookon keressetek meg minket, szeressetek, lájkoljatok, szívecskézetek, kedveljetek, és akkor azon keresztül is felvehetitek velünk a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, így vagyunk fönt, de vannak a jól megszokott jó bejáratot elérhetőségeink is, úgy mint a 0625555155-ös szám, ami jó SMS-hez, Viber üzenetekhez és persze telefonhíváshoz, és ott van még az infokukac, bestfmbudapest.hu.

Csütörtöki rezidensünk DJ Miller táncrendje érkezik a következő 60 percben. Gyorsan váltunk a rövidke szünet alatt, héttől már Miller Imi áll a lemezjátszók mögött, és a legnagyobb dance himnuszokból és klasszikusokból válogat, pörget és mixel. Még egy órán keresztül 7-től 8-ig itt a Besten a Night Shift második órájában.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Magasabb lett a Mont Blanc, többen fertőződhetnek meg koronavírussal az előttünk álló időszakban. Sylvester Stallone másképp forgatná már a filmjeit. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Emelkedhet a koronavírus fertőzések száma Magyarországon a következő hetekben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb szennyvízvizsgálatai szerint országos szinten továbbra is mérsékelt a vírus örökítő anyagának koncentrációja. Több településen azonban növekedést mértek. Békés Csabán, Debrecenben, Pécsen, Szegeden, Tatabányán és a budapesti agglomerációban is emelkedtek az értékek. A szakemberek szerint a szennyvíz adatok arra utalnak, hogy a következő időszakban többen fertőződhetnek meg koronavírussal. Minden hetedik vizsgált ruházati és háztartási textilterméknél megtévesztő volt az anyagösszetételt feltüntető címke. A fogyasztóvédelmi hatóság

0: Ság ellenőrzése során kiderült, hogy több 100%-os pamutként árusított alsó nemű valójában jelentős mennyiségű poliésztert is tartalmazott. Volt olyan termék, amelynek több mint a fele műszálból készült. Egyes ruhadaraboknál a magyar nyelvű tájékoztatás is hiányzott vagy hibás volt. Az ellenőrzések ősszel folytatódnak. Megnőtt a Mont Blanc, Európa legmagasabb hegycsúcsa a legutóbbi mérések szerint 4807,47 méteres, ez 1,88 méterrel több, mint legutóbb 2023-ban. A földmérők a csúcsot fedő hó- és jégtakaró vastagságát nézik, amelyet a csapadék, a szél, a hó, a hőmérséklet és a napsütés is alakít, így a magasság mindig változhat. A köztudatban egyébként 4810 méterre kerekítve él a Mont Blanc magassága, francia tudósok megjegyezték, a csúcs továbbra is fagyos, az éghajlat még nem okozott jelentős változásokat rajta. Súlyos árat fizetett a kaszkadőr mutatványaiért Sylvester Stallone. A Rocky és a Rambo sztárja egy interjúban elismerte, hogy ma már megbánta, amiért akciófilmjeiben számos kaszkadőr mutatványt maga hajtott végre. 2010-ben a Feláldozhatók forgatásán például olyan súlyosan megsérült, hogy később 9 hát és 3 nyak műtéten kellett átesnie. A vállai és a szeme is megsérült. A színész szerint ostobaság volt ennyi kockázatot vállalnia. Most arra figyelmezteti a fiatalabb kollégáit, hogy az ilyen feladatokat inkább bízzák a profi kaszkadőrökre. Alapvetően derült időre készülhetünk, északkeleten azonban előfordulhatnak záporok, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul. Holnap napos idő valószínű gomoly felhőkkel, a keleti megyékben néhány zápor azért előfordulhat, a szél az ország keleti felén megélénkül, 13-18 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. A hétvége is hasonló időjárással indul, hajnalban akár fagyhat is, a csúcsok pedig 18 és 20 fok között lesznek majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Még egy hónapig lehet jelentkezni a februárban induló egyetemi és főiskolai képzésekre. Ma van a kézmosás világnapja, dinoszaurusz csontokat találtak Horvátországban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. November 15-ig lehet jelentkezni a jövő februárban induló egyetemi és főiskolai képzésekre. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint a keresztféléves felvételi elsősorban mesterképzéseket hirdetnek meg. Jelentkezni a felvi.hu oldalon lehet, a ponthatárokat pedig várhatóan január 21-én hozzák nyilvánosságra. Összesen 3,7 milliárd forint előrehozott támogatást kaptak a magyar sertéstartók. Az összeget október 7-én folyósították az ágazat szereplőinek. Ebből 1,6 milliárd forint jutott a sertéshízók, 2,1 milliárd pedig a tenyészkocák után járó támogatásokra. Magyarországon most először nyílt lehetőség arra, hogy az állatjóléti programok keretében fél évre előre fizessenek támogatást. Az intézkedés a nehéz piaci helyzetben segítheti a gazdálkodók pénzügyi tervezését. Az érintetteknek ugyanakkor a támogatási kérelmeket továbbra is be kell nyújtaniuk a megszokott határidőre. Évente több százezer haláleset lenne megelőzhető világszerte a rendszeres és alapos kézmosással. Erre hívta fel a figyelmet a kézmosás világnapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Nemzetközi adatok szerint a megfelelő kézhigiéni 30%-kal csökkentheti a hasmenéses megbetegedések 17%-át.

0: 7%-kal pedig a légúti fertőzések előfordulását. A szakemberek szerint különösen fontos a kézmosás étkezés előtt, valamint tömegközlekedés, WC használat, köhögés és tüsszentés után. A kezet szappannal legalább 20 másodpercig kell alaposan átdörzsölni. Eddig ismeretlen dinoszaurusz faj maradványait tárják fel a tenger mélyén Horvátországban. Az Isztriai félsziget partjainál mintegy 130 millió éves csontokra bukkantak a kutatók. A leletek egy hatalmas, hosszú nyakú növényevő dinoszaurusztól származnak, amely megjelenésében a Jurassic Park című film egyik óriására emlékeztethetett. A szakemberek szerint ez a világ első olyan lelőhelye, ahol közvetlenül a tengerfenéken tárnak fel dinoszaurusz csontokat. Eddig nyakcsigolyák, gerinccsontok és borták kerültek elő, de a kutatók további leletekre számítanak. Észak felül kisebb-nagyobb felhőtömbök sodródhatnak fölénk, de emellett is várhatóak tartósan derült területek. Északkeleten néhol előfordulhat zápor, hajnalra foltokban párásság köd képződhet. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul, de a kevésbé felhős fagyzugokban akár fagyhat is. Holnap napos idő várható gomoly felhőkkel délután 13-18 fokkal. Szombaton is marad a hasonló időjárás, 18-19 fokot is mérhetünk akár.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: Ha ma lenne a racsolás vagy a beszédhív a világnapja, bajban lennénk az óra első három előadójával, mert Rihanna jön, aztán a repülők, majd Robbie Williams. Ma egyébként a kézmosás világnapja van, ami már 2008 óta, október 15-én van, de hát nyilván a Covid óta extra figyelem kísérik ezt a napot. Jó napot, Replay!
2: Ez a Night Shift a best-

Best FM a legjobb zenék egy alkoholmentes gin reklámjának a kedvéért. A Jamiroquai újból felidézte a klasszikus tánclépéseket, meg a klasszikus trükköket a Virtual Insanity videoklipjéből. Igen, alkoholmentes gin létezik ilyen. Azon nem vagyok meglepődve, hogy JK ehhez a nevét adja. Tudjuk jól, hogy hát, hogyha valamikor buli van, akkor nem az alkoholban utazik, ugye? Jön a Little L itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék 2007-ben a Rolling Stone magazin minden idők 20 legidegesítőbb dala között a harmadik helyre sorolta, sőt később a 90-es évek legrosszabb dalai között is a 8. helyre tette a most érkező kislemezt, ami ennek ellenére azért csak nyert egy Grammy-t. Jön a Bahamen és a Who Let the Dogs Out.

Beszapom a legjobb zenék. Ultranat és saját maga árult el, hogy a most érkező dalhoz az R.E.M. Losing My Religion című dalából próbált inspirációt szerezni, és valami rockosabb hangzású dalt akart, ami működik a klubokban is. De aztán szerencsére jött a Mood to Swing nevű formáció, akik megcsinálták ezt a remixet, és ennek köszönhetően ez a dal bekerült minden idők 100 legjobb dance felvétele közé. Jön a Free!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Bombafenyegetés, több mint 10 budapesti iskola kaphatott levelet, az újraélesztés világnapja lesz holnap. Gulácsi Péter hamarosan ismét kapuba állhat. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Több mint 10 budapesti iskolát érhetett bombafenyegetés. Az érintett intézmények közül 2 a főváros 15. kerületében található. Az iskolák tegnap este kaptak fenyegető leveleket, ezért ma reggel rendőrök és tűzszerészek vizsgálták át az épületeket. A diákokat biztonságba helyezték, robbanóanyagot vagy robbantásra alkalmas eszközt azonban sehol sem találtak. A Nemzeti Nyomozó Iroda terrorcselekmény előkészülete miatt indított nyomozást. November 15-ig lehet jelentkezni a jövő februárban induló egyetemi és főiskolai képzésekre. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint a keresztféléves felvételin elsősorban mesterképzéseket hirdetnek meg. Jelentkezni a felvi.hu oldalon lehet, a ponthatárokat pedig várhatóan január 21-én hozzák nyilvánosságra. Holnap lesz az újraélesztés világnapja, amely a hirtelen szív megállásra és az azonnali segítségnyújtás életmentő szerepére hívja fel a figyelmet. A túlélés esélyét jelentősen növelheti, ha rögtön megkezdik a bajba jutott újraélesztését. Az adatok azt mutatják, hogy egyre többen tudják, hogy mit kell ilyenkor tenni, közölte Kovács Enikő, a Magyar Újraélesztési Társaság elnöke.
2: A hirtelen szív megállás vezető halálok. A túlélés jelentősen javítható akkor, hogyha valaki összeesik és elveszíti a légzését, keringését, akkor a körülötte állók azonnal megkezdik az újraélesztést. Ezek a lépések nagyon-nagyon egyszerűek. Egyre jobban mernek az emberek segíteni ilyenkor. Szerencsére Magyarországon is nő annak az aránya, amikor valaki segít. Kb. 70%-ot is eléri már Magyarországon is ennek az aránya.

0: Szombaton visszatérhet a Villarreal kapujába Gulácsi Péter, akit családjával együtt fegyveres rablásért spanyolországi otthonában. A korábbi magyar válogatott kapus és hozzátartozói nem sérültek meg, de a történtek miatt a futbolista kihagyta a csapata keddi Bajnokok Ligája mérkőzését. Gulácsi szerdán már arról írt, hogy szeretnének visszatérni a megszokott életükhöz. Az 58-szoros válogatott játékos várhatóan az Elcse elleni bajnoki ismét kezdő lesz. Alapvetően derült időre készülhetünk, északkeleten azonban előfordulhatnak záporok, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul. Holnap napos idő valószínű gomoly felhőkkel, a keleti megyékben néhány zápor azért előfordulhat, a szél az ország keleti felén megélénkül, 13-18 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. A hétvége is hasonló időjárással indul, hajnalban akár fagyhat is, a csúcsok pedig 18 és 20 fok között lesznek majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Új album és világkörüli turné állítólag. És állítólag mind a kettő jövő év március környékére datálódik. Hivatalos megerősítés ezzel kapcsolatban még nem érkezett sem a menedzsmenttől, sem személyesen tőle, de ha minden igaz, akkor ezek Justin Timberlake jövő évi tervei. A Can't Stop the Feeling-el indulunk már is.
1: Ez a Night Shift a Best

Beszélhetem a legjobb zenék az Üllői úti ma esti meccs miatt, még úgy durván 2,5 óráig kell számítani az ilyenkor megszokott terelésekre, korlátozásokra, szóval éjfélig még tessék arra számítani, hogy szakaszosan és időszakosan lezárják az Albert Flórián utat, az Üllői úti felüljáró melletti mindkét oldali szervizutat, Fék utcát, Gyáli utat, Bláti Otto

Best FM a legjobb zenék. Rengetegszer beszéltem már én is arról, hogy nagyon sok ismert dalt eredetileg a pop királyának, Michael Jacksonnak írtak, aki aztán végül lemondott róluk, és így kerültem például Jennifer Lopezhez az If You Had My Love, vagy Justin Timberlakehez a komplett első szólóalbumának az anyaga. Természetesen ez a kis húggal Janet Jacksonnal sincsen másként. Hetedik albumára az All For You-ra például megírták az I'm a Slave For You-t, amelyet aztán végül Britney Spears vitt sikerrel. Jön most a címadó dal itt a Best

a legjobb zenék. Madonna most már több mint 40 éves karrierének ismeretében eléggé hihetetlen, hogy ez alatt csak 28 Grammy jelölést kapott, és ebből a 28-ból is csak 7-et tudott díjra váltani, bár lehet, hogy ezek a számok nőni fognak jövőre, hiszen legutóbbi Confessions 2 című albumát több kategóriában is szeretné jelöltetni. Egyelőre ezek a kérvények még a Grammy bizottság előtt vannak, akik majd valamikor november elején, közepén hirdetik ki az egyes kategóriák jelöltjeit, és aztán majd 27 februárjában lesz maga a Grammy díjátadó. Ha Madonna esetleg nyerne megint Grammy díjat, az azért is lenne eléggé különleges, mert hogy a legutóbbi két Grammy díját, az pont a Confessions on the Dance Floor című albumhoz kapcsolódóan nyerte, és hát ennek a második részével behúzni megint egy-két arany gramofont, az egy eléggé szép keretet adna a történetnek. Jön Madonna és a Vogue itt a Besten.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Időt kapnak a vállalkozások a digitális adóbevallás átállására. Özönvíz Isztambulban élelmezési világnap lesz holnap. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Több időt kaphatnak a vállalkozások és a könyvelők az adóbevallások digitális átállására. A Nemzeti Adó és Vámhivatal a korábban tervezett évvégi határidő helyett fokozatosan vezetné ki a régi nyomtatvány kitöltő programot. A NAV javaslata alapján jövőre először a legnagyobb cégek térnének át az új EÁFA rendszerre, a kis és középvállalkozások számára pedig csak 2028-tól lenne kötelező a váltás. Holnap lesz az élelmezési világnap. Az idei motto innovációval a fenntartható és méltányos élelmezésért. Október 16-án egyebek mellett arra hívják fel a figyelmet, hogy mit tehetünk az élelmiszer pazarlás ellen, mondta rádiunknak Nagy György András, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatokért felelős igazgatója.
2: Egy átlag magyar háztartásban fejenként évente 60 kilónyi élelmiszerveszteség keletkezik. Már csak emiatt is érdemes odafigyelni arra, hogy hogyan használjuk a hűtőszekrényünket, tudatosak vagyunk-e azzal kapcsolatosan, hogy mit tartunk a kamrában, minek mi a lejárati ideje az otthoni készletekből, hogy odafigyelünk-e a bevásárláskor, bevásárló listával megyünk-e például, hogy a szükséges termékeket beszerezzük. Ha ezekkel kapcsolatosan tudatosak vagyunk, akkor jelentősen visszaszorítható az otthonunkban a élelmiszerpazarlás.
1: Legalább két ember meghalt a heves esőzések okozta áradásokban Isztambulban. A török nagyváros egyes részein 1985 óta nem hullott ennyi csapadék. A szerdán kezdődött özönvíz utcákat árasztott el, autókat sodort magával, és egy utat is ketté szakított. Az egyik áldozat egy gyermek, aki egy elektromos feszültség alatt álló pocsolyába lépett. A mentőegységek egész éjszaka dolgoztak, és több mint 2500 segélyhívás érkezett hozzájuk. A rendkívüli időjárás miatt a város több részén megbénult a közlekedés. Tragédia Nagykanizsán, halálra

0: kérte édesapját egy 34 éves férfi. A rendőrség szerint a gyanúsított előző este apjával és annak egyik barátjával italozott, miközben különböző gyógyszereket is bevett. Egy vita során többször megütötte és megrúgta a két férfit. A vendég sérülésekkel el tudott menekülni, a 62 éves apa azonban a helyszínen életét vesztette. Észak felül kisebb-nagyobb felhőtömbök sodródhatnak fölénk, de emellett is várhatóak tartósan derült területek. Északkeleten néhol előfordulhat zápor, hajnalra foltokban párásság köd képződhet. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul, de a kevésbé felhős fagyzugokban akár fagyhat is. Holnap napos idő várható gomoly felhőkkel, délután 13-18 fokkal. Szombaton is marad a hasonló időjárás, 18-19 fokot is mérhetünk akár.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: 25 évvel ezelőtt jelent meg Craig David Born to Do It című szólóalbuma, a negyed évszázadra való tekintettel világkörüli turnét hirdetett, ami legyünk őszintén európai turnének is elég soványka egyelőre. Remélhetőleg azért a helyszínek és a dátumok listája bővülni fog majd, és lesz benne egy Budapest is. Jön a Seven Days!
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. A most érkező dal producerei, Tim Kelly és Bob Robinson úgy készítették ezt a dalt, hogy az volt a fejükben, hogy ezt majd Jackónak, Michael Jacksonnak szeretnék odaadni. Később aztán dolgoztak együtt Jackóval, de ez a dal nem a pop királyai, hanem Cisco élet. Jön a

Best FM a legjobb zenék, minden ugyanolyan lesz holnap, mint ma, egy dolgot leszámítva. Hideg front már nem lesz, meg semmilyen front sem, de tényleg minden marad ugyanez. Ugyanennyi felhő, ugyanennyi nappali maximum, 16 fok, csapadék és szél nélkül országszerte mindenhol.

Best FM a legjobb zenék. Petra Marklund nem gondolkodott sokat, hogy milyen művész nevet használjon. Felnyitotta a születési anyakönyvi kivonatát. Mikor is születtem? Szeptemberben? Akkor legyen a nevem szeptember. Jön a Cry For You itt a Best FM.

0: úgysem felelnék.
1: Ez a Night Shift White Boy-jal.
2: A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.

0: és tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A mai utolsó órában a Black Legend majd úgy csinál, mint hogyha Barry White-tal dolgozott volna együtt, de igazából nem. Errol Powell Spoonface az, akinek kísértetiesen hasonlít a hangja Barry White-ra. A The Beavers pedig úgy csinál, mintha ők lennének az Emergency House. Jön majd a Dübörög a House, és persze a You See the Trouble with Me, Amy Winehouse után itt a Best.
1: Ez a Night Shift a Best

világ ellen. Best FM a legjobb zenék, hogyha valaki fiatalságának legszebb pillanatait egy Sixpence None the Richer koncerttel szeretné feleleveníteni, 18-án Lengyelországban, Poznánban megteheti. Jön a There She Goes!

Best of a legjobb zenék nyáron még csak arról volt szó, hogy a System of a Down előzenekaraként egy-két ausztrál és új-zélandi koncerten lépnek fel. Most meg már ott tartunk, hogy júniusban számtalan európai rockfesztiválon lesz headliner a most érkező Faith No More. Érkezik az Easy It a Best Of.

Saturday Night, arrébb van még a szombat este, most még csak a csütörtöknek van vége, és a kettő között ugye még ott van egy péntek a holnapi nap, amikor is a Night Shift Extrában majd 6 és 8 között Slim Fittel fogunk hip-hopot és R&B-t pörgetni. Wigfield, Jani, meg megyek, ennyi volt már a Night Shift, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...